0: Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyag.

0: a közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Turockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Turockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérését.

0: kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
1: Az időjárásról.
0: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök pedig válaszolnak a 06

0: 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra, esetleg a Facebookon írhatnak nekünk, facebook.com/ceglidradio, ezek közül leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy teljesen új kérdéssel jelentkezek ma. Volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen elit életre gondolok, hanem inkább azokra a teljesen véletlen helyzetekre, amikhez nincsen recept. Szóval amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, vagy amikor egy haver bevisz egy olyan munkahelyre, eseményre, ahova amúgy esélye se lenne bekerülni. Vagy amikor véletlenül egy olyan emberrel kerülünk egy asztalhoz, akit addig csak interjúkban láttunk. Esetleg amikor egy utazáson valaki ismer valakit és hirtelen olyan helyekre jut be, amelyek nincsenek megnyitva a nagy közönségnek. Ilyen élményeim nekem is vannak, most hagyj kezdjek ezzel, amíg önök gondolkodnak és az első üzeneteket elküldik, addig elmesélnék három élményt a sokszor említett amerikai kiránduláson, vagy hát mondhatni ott élésem, mert majdnem 4 hónap volt. Az is ilyen volt, ha nem lennének a szegedi barátaim, akik ezt a Work and Travel programot megtalálták és kitalálták, hogy már pedig ők kimennek, és egy vasárnapi ebédnél nem csörget meg az Andris barátom, akkor soha nem jutok ki Amerikába, vagy hát legalábbis nem olyan fiatalon, mint amikor kijutottam, ugyanis neki eszébe jutott, hogy hát Nandi tök jó arc, miért ne hívjuk el őt is, és tulajdonképpen csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy Nandi, ki jössz velünk Amerikába? Én meg így a vasárnapi családi ebédnél mondtam, hogy végül is ki, és akkor közöltem a családdal, hogy ez a terv, úgyhogy nekem így sikerült kijutnom Amerikába, de ilyen volt még az is, amikor például Süveges Andrissal az egyik nagy balatoni fesztiválon közösen Janklovics Péterrel, a humoristával, a stand-upossal és színésszel találkoztunk. Andris, mármint a Süveges Andris, Süvi ismerte Janklovics Petit, és tulajdonképpen a fellépése után oda tudtunk menni hozzá, és olyan kép is készült, amikor a Janklovics Péter Süveges Andrást felveszi a hátára, és így tudtunk fotózkodni, úgyhogy hát ez sem mindenkivel történik meg, vagy ott van az akkor még létező Pannonia Fesztiválon, azóta már nem létezik, a belga zenekarral sikerült azért, mert rádiós vagyok, és hát kaptunk ilyen sajtós peszt tulajdonképpen, amivel be lehet menni a backstage-be. Az egyik kedvencemmel a belga zenekarral sikerült összeismerkedni, de annyira jól sikerült ez az összeismerkedés, hogy tudtunk velük interjút csinálni, végighallgattuk a koncertet legelső sorból, és aztán a belgás srácokkal átvonultunk az akkor Magyarországra érkező egyik nagy energiaital cég, egy M betűs nagy fél literes energiaitalakat áruló cég újonnan épült ilyen VIP részlegébe, és tulajdonképpen kaptunk a belgás srácoktól italjegyeket, és gyakorlatilag a Supernem koncertet a belgásokkal együtt iszogatva néztük meg ebből a VIP helyszínről, és ott dumáltunk velük, szóval ez is olyan élmény volt, amiben talán soha nem lehetne részem. Nos, ilyesmikre vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen kivételes élménye volt, nem azért, mert volt rá pénzük, hanem mert belekeveredtek valahogy egy ilyen szituba. Jöhetnek a sztorik 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös kívánság@ceglidradio.hu.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

Ceglit hangja mai kérdése, volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen olyannakra gondolok, ami pénzbe került, és ezért tudták megvenni, hanem inkább valahogy közel jutottak a tűzhöz, és ebből kifolyólag lett egy olyan élmény, amit soha nem felejt el. Már is itt van az első üzenet küldőnk Gergő, azt írja, hogy munkahely miatt bemehettem a paksi reaktorba, ami egyben nagyon menő és kicsit félelmetes is volt, ahogy csipogott a nyakamban a doziméter. Nagyon jó, ilyenekre gondolunk, köszönjük szépen! Egy gyermeküdöltetési program keretében 3 hetet töltöttem Liechtensteinben, találkoztam a hercegnővel, aki körbevezetett minket a vaduzi kastélyban, és vendégül látott minket. Ez a kastély nem látogatható, mivel itt él a hercegi család, ezt Dorinától kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, biztos nagy élmény lehetett. Nyertem a nem magyar telefonszolgáltatómtól egy utat a Káni Filmfesztivál nyitó ceremóniájára. Vörös szőnyeges bevonulással Martin Scorsese állt mögöttem, saját sofőrrel, hajsztájliszttal, sminkessel, 5 csillagos hotellel, ahol a VIP vendégek tartózkodnak, Michelin csillagos éttermi étkezésekkel. Nagy francia mozi rajongó vagyok gimiskorom óta, úgyhogy ez tényleg álomszerű volt számomra. Írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, és pont ezekre gondolok, ezt én bele se tettem a bevezetőnkbe, hogyha nyertek valamit, véletlenül egy nyereményjátékon kisorsolták önöket, bármi ilyesmi is történt, amit én nem hittem el, hogy takarékpénztárral az egyik közeli barátom nyert egy autót, és így teljesen felfoghatatlan volt számomra. Mindig azt gondoltam, hogy hát a környezetünkben nem történt ilyen, hogy valaki gyakorlatilag azért, mert takarékoskodik, nyerjen egy autót, de megtörtént, úgyhogy ezek tényleg léteznek, úgyhogy jöhetnek a nyeremények is, amikor valamit váratlanul kapnak meg, nem számítanak rá. Minden ilyesmit is nagyon nagy szeretettel várunk. 18 évesen egy random, korábbi eseményről fennmaradt karszalag színe miatt véletlen beengedtek a VIP részre, az amúgy is number one állam koncertemen, amit már évek óta vártam. Másik, volt párom ivott pár kólát, valami sugallat azt mondta, szedjem ki a szemétből, beküldtem 2 darab kupakkódot, majd nyertem egy 8 napos utazást Miamibe teljes ellátással, azóta is felfoghatatlan. Hát az. Ezt ennek nagyon szépen köszönjük. És hát igen, ez a koncerten bejutás csak azért, mert egy karszalag színe hasonlított arra, és nem nézték meg, hát ez valami elképesztő, de igen, a Miami út az sem egy egyszerű dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt is. Nézzünk még egyet. Tavaly szeptemberben Vancouverben voltam, és kellett vennem egy vízhatlan cipőt, mert az enyém az utazás előtt beleesett egy vödör motorolajba. Kinéztem egy boltot, helyi sportbolt, és elmentünk oda nyitásra. Elkezdtem beszélgetni az egyik eladóval, kértem tőle segítséget, szuper kedves volt, elég fiatal srác. Mondta, hogy ha nem jó a cipő, 2 hónapig visszavihetem, de erre mondtam, hogy csak 2 hetet vagyunk itt, aztán megyünk haza, így nem fogom visszahozni. Erre kérdezte, hogy honnan jöttünk, és nagyon megörült neki, hogy Magyarországról, mert a nagyszülei innen emigráltak. Ő nem tanult meg magyarul, sajnos, de mindig is szeretett volna hazalátogatni. Már éppen készültünk fizetni és eljönni, amikor csak úgy megjegyezte, hogy egyébként az ő ükapja csinálta a magyar himnusznak a zenéjét. Erkel Ferenc unokája volt anyai ágon. Na, ez nem semmi. Úgyhogy Evelynnek köszönjük az üzenetet, és további ilyeneket várunk. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 92 5-ös.

Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, ahol egy új kérdésünk van a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Mindenféle olyan élményt várunk, ami nem feltétlen pénzzel múlt, csak valami szerencsés véletlenen. Úgyhogy jönnek is szép számmal, már is megyünk Hajni üzenetével. 2016 körül Ausztriában dolgoztam egy bárban, Wattensben, és az egyik este bejött egy csapat. Az egyik nő rengeteg pezsgőt fizetett, majd a buli végén elővett egy ékszerszettet és nekem adta. A Swarovski kristálygyár vezetője volt, egy gyönyörű fülbevaló és nyaklánc, a mai napig hordom. Hát mondhatni, igen, ez egy szerencsés véletlen. Összehaverkodtunk két cirkuszi dolgozóval, és bevittek minket előadás után a kulisszák mögé, illetve meséltek az életükről, ezt Milán küldte el nekünk, ez is tök érdekes dolog lehet, és igen, ebbe így bele kell csöppenni. Skrillex egy időben tartott spontán bulikat a kiválasztott keveseknek, ahol éppen járt, lehet, hogy még mindig csinálja. Londonban ültünk egy pubban, kora délután ettünk, és arról beszéltünk haverommal, hogy milyen nagy király lenne, hogyha eljutni egy ilyen buliba, mert mindketten óriási rajongók voltunk akkoriban. A szomszéd boxból kihajolt Sonny Moore, és átszól, hogy mindjárt ír nekünk négy belépőt, meg egy címet, hozzunk lányokat is nyugodtan aznap estére. Az... komoly. Ezt egyébként Nándi-tól kaptuk, nem én vagyok az a Nándi, én is szeretem Skrillexet, de ez nem én vagyok. Van még egy ilyen DJ esetünk, azt mondja, hogy hol is van, Botond írja, hogy én Avicii koncerten voltam, még mielőtt híres lett volna, csak később esett le, hogy ő volt az. Na igen, ez is tök jó dolog, amikor valakinek a felemelkedése előtt tulajdonképpen ott lehetsz, úgyhogy ez tökéletes dolog, nagyon szépen köszönöm, és hát ennyire kedveznek nekem a kedves hallgatók, két általam is kedvelt előadó után jön egy kis Forma 1. Nekem egy Forma 1-es élményem van, Red Bull Toro Rosso szurkoló voltam, majdnem a kezdetektől, amikor a két csapat ezeken a neveken megjelent. Szüleim céges partnerétől meg pont kaptam egy Red Bull Racinges baseball sapit a Magyar Nagydíj előtt. Budapest belvárosában ezután összefutottam a csapat RBR szerelőivel, akik tök boldogok voltak, hogy valaki nekik is szurkol, akkoriban még nem volt semmi látványos eredményük, és pláne itt még szinte mindenki Ferrari-s vagy McLaren-es volt. Volt náluk egy kis kultárd modellautó, nekem adták. Ez akkor jól meg is erősített, hogy jó új kedvenc csapatot választottam. Ez mindig jó egyébként, és én is, ahogy idősödöm, úgy szeretem meg a kisebb csapatokat is. Persze azért tudok szurkolni a nagyoknak is, de egyre izgalmasabb az, hogy jobban belelátunk akár a pilóták, a versenyzők, a csapatok életébe. Mikor Yogyakartban voltunk, lefoglaltam egy random reddites kontakt alapján egy éjszakai vulkánnéző túrát. Nem nagyon láttam sok ilyet, de azért valami kis csoportos kirándulásra számítottunk. Ehelyett megjelent este két nagyon cigiszagú, angolul nem igazán beszélő bácsi, akik bepakoltak minket egy jeepbe, és ilyen Isten háta mögötti hegyi utakon vittek kb. Két órát. Ezen a ponton amúgy pont úgy jött ki, hogy már erőteljes alvás hiányban voltunk a repülések stb. Miatt, szóval barátnőm meg volt győződve, hogy valami emberkereskedők, de mondtam, hogy ahhoz ez túl sok effort. Mikor kiértünk valahova, akkor kipakoltak pár széket, mondták, hogy csücs és várunk. Akkor a köd volt, hogy nem sokat láttunk, de elég hamar elkezdtük hallani a vulkánt, és a köd is feloszlott, ekkor láttuk, hogy jóval közelebb vagyunk, mint amit mondjuk én biztonságos távolságnak tartottam volna. Elég aktív vulkán, durva volt ott ülni a lábánál és nézni, hogy kitörik és folyik a láva. Miközben így mindegyiket érzed, mert remeg a lábad alatt a föld, és elég hangos is. Visszafelé próbáltam megkérdezni a bácsot, hogy miért csak mi voltunk, mármint tényleg sehol senki egész éjszaka, és kb. Az jött le, hogy ez maximum félig volt legális. Hát ilyen dologba belekeveredni sem egyszerű. Nagyon szépen köszönjük Robertnek, hogy elküldte nekünk, és ha még önnek is van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-92-92-5-re, vagy a kívánság kukac ceglédradio.hu-ra. Ceglédrádió 92.5.

Folytatjuk a VIP adásunkat, na nem azért VIP, mert valaki annyira fontos és gazdag személy, hanem azért, mert valahogy a szerencsés véletlenek folytán belekeveredett egy olyan dologba, amit nem mindenki élhetett át. Szóval kivételes élményekről van szó ma a Cegléd hangjában, ha önnek is van ilyen élménye, küldje el nekünk a 0635-92-95-re. Izraelben dolgoztam egy ősi város ásatásán, és kiástam egy teljes konyhát, amelyet az időszámításunk előtti 8. században egy tűzvész pusztított el, illetve találtam egy sírt is, ez Dominik küldte el nekünk, az egyébként nagyon komoly élmény lehet. Én ugye álmodoztam arról, hogy valaha egyszer majd régész leszek, mert láttam a Jurassic Park című filmet, és szerettem majd söprögetni a dinócsontokat, aztán rájöttem, hogy ez a munka egy kicsit más, de ezek szerint olyasmit csinálsz, ami erre azért hasonlít. Állatkertben dolgoztam diákként, és búcsóajándéknak beengedtek a fókákhoz, megsimogathattam őket, meg kaptunk tőlük puszit, nem mindennapi élmény, és lehet másnak nem olyan extra, de nagyon jó élmény volt, és kiváltságosnak éreztem magam, ezt írta nekünk Fanni, és annak is érezheted magad, én tökre örülnék egy ilyennek, és maga az állatkertben dolgozás is olyan, hogy azért ott az állatokon segíteni, meg ott lenni velük, nem mindenki szereti az állatkerteket, mert szerinte fogságban élnek, de azt mindig elfelejtjük, hogy ezek a fajok, ezek a példányok egész pontosan nem biztos, hogy megélnének a természetben már, úgyhogy ott meg jó helyük van, ezt ne felejtsük el azért. Egyszer apukám megállt segíteni egy idős bácsinak, akinek defektje volt. Kiderült, hogy az öreg Ötvös Gábor az Ötvös cirkuszos volt. A híres Van másik bóc. Adott apának pár tiszteletjegyet, előadás után behívott minket a VIP lakóbuszához. Órákig beszélgettünk, körbevezetett minket az egész cirkuszon. Felülhettem a lovakra és a tevére. Az idomár megengedte, hogy megsimogassam az oroszlánt. Már csak kisebb emlékképek vannak meg. Max 6 éves lehettem. Hát ez 6 éves gyerekként szerintem akkora élmény, hogy gyakorlatilag az viszi a prímet, és akkor az óvodában, iskolában, bárhol lehet ezt mesélni, mert azért ez komoly, és főleg mikor fölfogott később, hogy ki is az Ötvös Gábor. Úgyhogy hát igen, ez nagyon jó sztori. Ugye azóta már nem is lehetnek a cirkuszokban állatok, vagy nem ugyanabban a formában, úgyhogy ez tényleg régi történet, de nagyon szépen köszönjük Istvánnak, hogy elküldte nekünk. Kb. 25 éve az utolsó napjaimat töltöttem Szegeden, egyetem végén, amikor beköszöntött az első nyári rekordmeleget hozó hőhullám. Másnaposan egy buli után szenvedtem az Albiban, és hirtelen ötlettől vezérelve lementem a Tiszapartra mászkálni. Addig meneteltem fogalom nélkül a part mentén, hogy eljutottam egy olyan helyre az egyik lakótelep mellett, ami tele volt fürdőzőkkel, és 5 év alatt sosem jártam ott. Gondoltam, milyen jó lenne csobbanni egyet, de annyi eszem nem volt, hogy törcsit vagy fürdőgatyát hozzak magammal, mert nem gondoltam, hogy a kecó közelében legális, úgyhogy mentem tovább hazamászni, nem volt már erőm. Átmentem egy újabb szakasz kis erdőn, erre ott meg mindenki mesztelenül pancsolt, volt is egy ősrégi erosdált FKK felirat a bejáratnál. Főleg idősebb, csoki barna, kemény mag, de napoztak fiatal párok is. Olyan volt, mint egy látomás bent a városban kb. 150 méterre a legközelebbi troli megállótól egy több évtizedes, egykor kijelölt nudista strand. Így aztán sikeresen csobbantam egyet a törcsi híján, megszáradtam a napon, nem hittem el, hogy soha nem hallottam eddig a helyről, még vagy kétszer tudtam visszamenni felkészültebben, mielőtt végleg leléptem a városból, nem tudom, megvan-e még az a partrész. Hát, hogy ez a partrész megvan-e, azt nem tudom, de ahol te jártál a kis erdős rész, és lehet csobbanni, na ott én is voltam nemrég pár évvel ezelőtt, nem mesztelenül, nem a nudista részen, de az még biztosan megvan. Sőt, már azóta egy kicsivel modernizálták is, és lehet ott mindenféle dolgokat vásárolni, büfé van és stb. Úgyhogy jó, jó kis hely, mi is nagyon szeretjük a baráti körrel. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hogyha van kedvük, önök is küldjék el, a következő órában is ez lesz a témánk. Volt már kivételes élményben része, néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálat

0: 17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig ugyanaz, egy új téma a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, ami pénzért megvehető, hanem ami hát egy szerencsés véletlen folytán került közel önhöz, vagy került ön közel ehhez az élményhez. Úgyhogy ilyeneket várunk, 0635 92 95 5-ös, ez egy SMS szám, de van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu. Na, ide jött egy hosszabb e-mail, ezzel megyünk tovább. A legelső Azaria koncerten voltunk, már bezárt, ha jól tudom, a hely, Monyoland. Nagyon kevesen voltunk, kb. 1500-an, viszonylag előálltunk, csupa fiatalok voltak a közönségben, de egyszer csak észrevettem egy idős hölgyet, aki kamerázni szeretett volna, de nem tudta olyan magasan nyújtani a telefonját. Oda mentem azzal, hogy segítsek neki, először bizalmatlan volt, de végül megengedte, hogy videózzak a telefonjával. Gondoltam, megkérdezem, hogy egyébként ő honnan ismeri az előadót, vagy hogy itt van. Mire válaszolt, hogy az unokája van a színpadon. Kérdezem is, ki az unokája, gondoltam lehetett a gitáros, dobos, bárki, majd azt mondja, hogy az énekes Attila. Mesélte, hogy mennyire izgulnak a családdal, hogy mi lesz ebből, meg hogy a koncert után talán ünnepelni is fognak valahol. Nagyon kedves volt, én is meséltem picit magamról, és mondta, hogy nagyon örül, hogy még vannak ilyen rendes emberek, gondolom, hogy nem loptam el a telefonját azért. Sokáig gondolkodtam, hogy vajon mi lehet most a nénivel, és emlékszik erre az esetre. Maradandó élmény volt számomra. Ezt írta nekünk Feri. Hát nagyon szépen köszönjük, és ez egy olyan élmény, igen, valakinek a felemelkedése volt erről szó korábban, hogy a legelső Azaria koncerten ott lenni, hát az nem kis élmény, találkozni a nagymamájával, az meg még különösebb, és hát ebből is mi lett? Most arra azért elég sok stadion meg tudott tölteni Baukó Attila. Hamarosan megyek a Kolosseum föld alatti részébe, nem feltétlenül elérhetetlen, de a hivatalos oldalon kb. Lehetetlen foglalni erre a programra, a jegymafiánál meg nagyon drága a jegy, nekem pedig ingyenesen sikerült foglalni 6 darab jegyet. Utóirat, fogyatékkal élő vagyok, így szinte bárhová bejutok, ingyen vagy nagyon kedvezményes áron, sor nélkül, írta nekünk Dóri. Hát igen, ha van valami öröm az ürömben, akkor talán ez. És igen, az viszont nagyon szimpatikus, hogy megpróbálsz mindenhová eljutni, és így is kell csinálni, szerezni minél több élményt, nagyon helyesen.

0: veszed. Életemben először jártam Londonban, sétáltunk a Buckingham palota előtt, a szokásos turista tömeg még nem volt ott. Egyszer csak az előtte futó úton lovasságot láttam meg, de többet is, szigorú alakzatba jöttek, kísérve két díszes hintót, mint az kiderült. Az egyik hinton Elizabeth királynő ült, integettünk, viszonozta nekünk, nem tudom elmondani miért, de az valahogyan megérintett, hogy azt a pici momentumot az életéből nekünk adta. Hálás vagyok érte, azóta is szép emlék írta nekünk Kinga, és hagyj reagáljak egy gyors sztorival én is, mi pedig Amerikában Barack Obamát láttuk, akkor még nem volt megválasztott elnök, hanem kampányolt, és egy limuzinnak a nyitott tetején hajolt ki, és integetett a New Yorki tömegnek, és mi abban a tömegben benne voltunk, és hát én szeretném azt képzelni, hogy össze is akadt a tekintetünk, és mosolyogtunk egyet egymásra, aztán persze később meg is választották, de ez már történelem. Hogyha önnek is van kivételes élménye, akkor küldje el nekünk 0635 92 92-ös.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Ez itt a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része, ez a mai kérdésünk egy teljesen új téma, és jönnek is bőven a válaszok, simán lehet, hogy ebből két adás is lesz, kedves hallgatók, mert nagyon sok jön, nagyon nagy szerencsénkre. Láthattam, foghattam igazi Oscar-díjat, amit magyar filmes kapott, ezt Nati küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Egyszer egy budapesti cukrászda bejáratához érve, épp abban a pillanatban, mikor nyitni akartam az ajtót, bentről valaki megelőzött, Adrien Brody volt az. Pár másodpercig meglepetten néztük egymást, majd gálánsan kitárta előttem az ajtót, és előre engedett. Oda bent a cukrászlányok visongva fogadtak, hogy úristen, ugye tudom, kinyitott nekem ajtót az előbb, tudtam. Ez is nagyon durva, Nóri küldte el, hát Adrien Brodyval én is szívesen találkoznék, egy cukrászdában is, vagy máshol is, de mondjuk rengeteg olyan, azt hiszem, hogy Oscar-díjas színész egyébként, ha már az Oscarral kezdtük ezt a blokkot, rengeteg olyan színész van, akit így szívesen megismerném test közelből. Egy ismerősömnek van pár öreg autója. Néha megkér, vigyem el az autót filmforgatásokra. Így részt vehettem például a Nürnberg forgatásán, illetve a Mudbound című filmben. Egyikben sem látszódok természetesen, de az utóbbiban az én autóm dudája jelzi a háború végét, vagy nagypapám révén sétálattam a még épülő Kőröshegyi viadukton. Na ezek is nagyon jó sztorik, és nagyon szépen köszönjük. Japánban az egyik vidéki vármúzeumban fel lehetett próbálni egy hercegnői kimonót a lányoknak, a srácoknak meg egy szamuráj ruhát. Miután levettem a kimonót, megkérdeztem, hogy felveltem a szamurájosat is, kicsit furán néztek, de felsegítették rám, és utólag tudtam meg, hogy én voltam az első nő, aki valaha felpróbálta, írta nekünk Eszter, és hát ez komoly élmény lehetett, igen. A másiktól teljesen kivagyok, ami most következik. A Gorillaz énekesét elvittük a pesti éjszakába megmutatni a Romkert kocsma kínálatot. Az elején nem is tudtam ki az, csak segítőkészek voltunk angol turistákkal, gondoltam magamban. Aztán kiderült az igazság. A Gorillaz énekese, hát azért is nagyon durva, mert ugye ez a zenekar legtöbbször nem mutatja az arcát, a klippekben is rajzfilmfigurák szerepelnek, én nagyon kedveltem őket régen. Hát ez nagy élmény lehetett, köszönjük Levinek, hogy ezt elküldte. Kb. 10-11 éves lehettem, amikor Kanadából hazafelé egy Boeing 747-es pilótafülkébe nézhettem a sarki fényt. Édesapám ismerte a kapitányt, egy cégnél dolgoztak, és még jóval a szigorítások előtt volt, így engedték meg, hogy beüljek oda egy-két órára. Nem hiszem, hogy manapság már a pilótákon kívül bárki láthat ilyet. Hát alapból bemenni egy pilótafülkébe is nagy élmény. A sarki fényt látni is nagy élmény, de a kettőt együtt 10-11 évesen, hát ráadásul Kanadába hazafelé, egészen elképesztő élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Talán a legeslegszebb egy dél-olasz mutatványos volt, akinek volt egy szivardoboz a nyakában, és repkedett körülötte két hullámos papagáj. Megállított minket, trükköztek a madárkák, összeadott minket, azóta is együtt vagyunk, és valahogy jelen van az életünkben a sok színes kis madár. Írta nekünk Réka, és nagyon szépen köszönjük ezt az élményt is. Ha önnek is van kivételes élménye, elküldheti a 0635-925-925-re. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Az időjárásról.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és majd új témával foglalkozunk. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, amelyek pénzért megvehetőek, hanem azokra, ahol egy szerencsés véletlen folytán kerültek közel egy ilyen élményhez, vagy sztárhoz, vagy nyeremény volt, vagy valami ilyesmi, ami nem átlagos. És Júlia üzenetével megyünk tovább. Egyszer egy rokon, aki ott dolgozott, elvitt egy koncertterembe, ahol azt mondta, üljek le a zongorához és gyakoroljak. Utána tudtam meg, hogy én voltam a legelső, aki a város legújabb, legdrágább zongoráján játszott. Hónapokig fehér szövetkesztyűben lehetett csak hozzáérni a zongorához, kivéve a zongoristáknak persze. Babusgatták, mint egy újszülöttet, de az első, aki használta, egy alsós gyerek volt, aki nem értette a háromnegyedes ütemet. Ez nagyon jó üzenet, és hát ez is egy tök jó élmény. 2014 óta kb. 2-3 évente visszamegyünk Rómába pár napra. Az egyik ilyen kiruccanás során belefutottunk a Maneskines srácokba, akik akkor még csak utcazenészek voltak. Elképesztően jó hangulatot csináltak, viszonylag sok ideig hallgattuk őket, utána meg pár szót váltottunk is velük. Nem csak mi, sok emberrel dumáltak a két szem közötti pihenő idejükben. Évekkel később esett csak le, hogy mennyire befutottak, de azóta is különleges élmény erre visszagondolni. Nekem, hát nem mindenkinek fog sokat mondani a neve, de DubFX volt ilyen, aki hát tulajdonképpen, hogy rákeresnek, DubFX. Egy utcazenész, aki egy looperrel dolgozik, mindig eldúdol egy ritmust, ezt belúpolja, tehát rögzíti, és ezt tovább játsza a gép, aztán ő rádúdol egy másik ritmust, aztán rá szájdobol, és így összerak egy saját zenét saját magának abban a pillanatban. Ő egy híres utcazenész volt már akkoriban, de még csak utcazenész, és én akkor voltam egy bulián, még itt Magyarországra jött, és azóta 3-4 fellépésén is voltam, közben egyre híresebb lett, és az ő felemelkedését is úgy, ahogy én végigkövettem, szóval volt ilyen élményem nekem is. 18 évesen és valamikor később is szinte teljesen érdemtelenül bejutottam Európa egyik legnagyobb metal fesztiváljának, a Wacken-nek a backstage-ébe. Fordítottunk pár cikket nekik magyarra, ezért kaptam karszalagot, illetve 4 évvel később konkrétan beszöktem. Rengeteg akkori kedvencemmel találkoztam, fotózkodtam. Hammerfall, Dragon Force, Rage, Michael Angelo Battio. Tarja akkor a diva volt, hogy még a VIP-ben is testőrök hada kísérte, esély nem volt elkapni, de a WC odabent ingyen volt, így sokat is spóroltam. A toj-toj 1 euró volt, a zuhany meg 2, úgyhogy nagyon optimalizálni kellett a költéseket. Nyilván az utolsó utáni pénzem is elvertem bakelitekre, pólókra ott, igazi metal geek vagyok, sajnos kinőni nem sikerült, 39 évesen sem, nagycsaládosan is megyek a koncertekre. Hát egyébként ezzel szerintem én is így vagyok, leszek, hogyha majd nagyobb családom lesz, akkor is járni fogok koncertekre, szerintem nem is szabad elengedni ezt a fajta életérzést. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el nekünk 0 30 5 9 2 5 9 2 5-ös.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, ez a téma viszont marad. Ugye a kérdésünk az volt, hogy volt-e már kivételes élményben része, rengeteg üzenetet kaptunk, úgyhogy lesz majd folytatás egy másik alkalommal, holnap viszont új témával jelentkezik a Ceglét hangja, akkor is tartsanak velünk. Most viszont jönnek tehát az utolsó üzenetek. Kézműves voltam egy pesti belvárosi vásáron, árultam, amikor Josh Brolin odajött a családjával és egy kellemes beszélgetéssel egybekötve több terméket is vásárolt. Mikor nem tudtam valamit hirtelen angolul és izgultam miatt, a vállamra tette a kezét, hogy nyugi, férjemmel kezet fogott köszönéskor. Nem ismertük fel, egy tipikus amerikai párnak tűntek, a mellettünk lévő árus mondta, amikor elmentek, hogy kik is voltak, de jó volt így, nekünk örök élmény, és a felesége később írt, hogy szeretik, amiket tőlünk vettek, írta nekünk MSE. Hát ez tényleg nagy élmény lehetett, még akkor is, ha abban a pillanatban nem tudtátok, hogy kicsoda. Következő üzenetünk, tiniként voltam többször a szigeten. Koncertek után mindig vártuk a kedvenceinket egy adott színpad backstage-nél. Egyik évben dumáltunk a Bisztiőrrel, következő évben megint ő volt, emlékeztem a nevére is. Ez úgy meghatotta, hogy azután elkért valakitől egy AAA Pest, amivel a fotós árokból nézhettük az egyik kedvenc bandánk egész koncertjét, meg utána lóghattunk velük a backstage-ben is. Ez is nagy élmény lehetett, köszönjük Zsófinak az üzenetet. Egyébként ma már úgy vannak a koncerteken, ha minden igaz, nem biztos, hogy mindenhol, de a legtöbben úgy van, hogy az első 3 számot lehet eltölteni ott a fotós árakban, és aztán elvileg kiküldenek mindenkit, de nem biztos, hogy mindenki így csinálja. Egy hosszabb e-mail-el megyünk tovább. Gyerekkoromban családdal voltunk nyaralni, egy igen ismert magyar színész már elhunyt, a mellettünk lévő apartmanban nyaralt a barátaival. A terasz közös volt, egyik este pedig áthívták a szüleimet kicsit italozni, beszélgetni. Egyetemistaként jelentkeztem egy pár hetes ösztöndíj programra, és így sikerült kijutnom pár másik hallgatóval az USA-ba, egy ottani egyetemre úgy, hogy repjegy, szállás, kaja fizetve volt, nagyon jó társaság verődött össze, mint az amerikai filmekben, olyanokat bulisztunk a tanulás mellett, az egész életem megváltozott bizonyos értelemben. Nyaralni mentem a barátaimmal, de mivel én máshol lakom, külföldön, repülő indulás előtt, illetve után, egy-egy tét Budapesten aludtam, gondolom egy-egy éjszakát. Vagy hát estét. Úgy voltam vele, hogy ha már nyaralok, akkor megengedem magamnak, hogy szálladában legyek arra a két éjszakára, a nyaralós szállás amúgy sem volt túl fancy. Valamiért upgrade-elt a booking, úgyhogy az első helyen lakosztályt kaptam, és nem kellett ráfizetni, VIP reggeliző belépővel, stb. A másik helyen meg egy csillaggal jobb helyre raktak. Pár éve Budapesten játszott a kedvenc zenekarom, híres külföldi banda, biztos voltam benne, hogy sose látom őket élőben. Na, a koncert előtti nap sétálgattunk a belvárosban, és véletlen belejük botlottunk, kb. Akkor érkezhettek meg, és lőttünk egy képet, és dumáltunk egy kicsit, azt hittem szívbaj kapok. Szóval van egy-két ilyen sztorim, küldte nekünk Jászmin, és hát igen, néhány sztori. Azt hiszem, hogy összesen 4, amit leírtál, és mindegyik tök izgalmas, nagyon szépen köszönjük. És ha önnek is van ilyen története, akkor ma már nem, de egy következő alkalommal elküldheti, mert ez a téma hamarosan visszatér, nem holnap, mert akkor más témával jelentkezünk. És most pedig búcsúzom, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, tartsanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál most már Süveges András, és persze jó rádiózást. Remélem velem tartanak este hatig, lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Ed Sheeran énekel majd hamarosan, maradjanak velem még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban

0: biológiai készítményekkel.
1: Az időjárásról.
0: Felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a

0: verünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk azonnal a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, és majd egy beszélgetéssel. Így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió. What we're saying is not protesting.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Czech Media kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a Jó reggel Ceglédben, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán természetesen visszatérek majd az önök kedvenc dalaival. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását, a tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-ig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
1: Az időjárásról.
2: Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ez meg itt a Jó reggelt Cegléd, a reggeli műszak azonnal folytatódik dallal, hamarosan pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. Közös ismerést azonnal a hírek után játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Jól, csak a szívével lát az ember.
6: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
7: Mit tudsz te az irodalomról?
6: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
6: Na ne!
8: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
9: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
8: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a déli nép programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program országjárás és Vándor Színház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
3: Az időjárásról.
10: Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Gabor.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a borsonline.hu felülettel. Szigliget Ivet éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval, Dudás Mikivel, és szerelmükből két tündéri gyermek született. A csinos édesanyja az utóbbi hónapokban méltósággal és hihetetlen lelki erővel viselte a sors csapásait, miközben végig óvó szeretettel vette körül a családját. Most azonban elérte a végkimerülés, ugyanis kisfia szervezetét egy kegyetlen betegség támadta meg, ami teljesen felőrölte a sztáranyuk a maradék energiáját is. Szigliget Ivet követőinek számolt be a legfrissebb lesújtó eseményekről. Kisfia, Miló elképesztően nehéz napokon van túl, miután egy rendkívül agresszív vírust kapott el. A kisfiú szervezete szinte azonnal feladta arcot a brutális fertőzésekkel szemben, az állapota pedig óráról órára romlott. Az aggódó édesanyja tehetetlenül nézte végig, ahogy imádott gyermekkel egyengül. A kisfiú napokig szinte egyetlen falat ételt sem tudott lenyelni, és még a folyadékot sem bírta magában tartani. Az otthoni ápolás és a házi praktikák ekkorra már csődöt mondtak, így az édesanyának nem maradt más választása, mint hogy azonnal kórházba siessen a kicsivel. A szakszerű kórházi kezelések után az orvosok úgy látták, hogy a kisfiú állapota végre stabilizálódott annyira, hogy hazatérhessenek az otthonukba. A megkönnyebbülés azonban fájdalmasan rövid ideig tartott, és a fellélegzés csak pillanatokra adatott meg a családnak. Nem kellett sok időnek eltelnie az, hogy a rémálom előről kezdődjön, és az állapotromlás miatt szinte azonnal vissza kellett térniük a klinikára. Ivet szerint a helyzetük már-már horrorisztikus átok sorozatra hasonlít, aminek egyszerűen képtelenek látni a végét. Miközben Ivet a kórházban virrasztott a kisfia ágya mellett, otthon a másik gyermeke is ágynak esett. Ebben a kilátástalan és emberfeletti helyzetben Ivet édesanyja bizonyult a legnagyobb támasznak, aki egyetlen percig sem tétovázott. A nagymama magára vállalta a beteg Nara otthoni gondozását, hogy levegye a teret a végletekig kimerült lánya válláról. Így Ivet teljes figyelmével a kórházban fekvő kisfiára, Milóra tudott koncentrálni. Rajongók és barátok folyamatosan küldik a támogató üzeneteket a közösségi oldalakon, bízva abban, hogy a család végre kilábal ebből az időszakból. Mindenki reméli, hogy a gyerekek szervezete hamarosan legyőzi a makacs vírusokat, és Dudás Miki özvegye végre felélegezhet a hosszú ideje tartó embert próbáló traumák után. Szigliget Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
2: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Ismét forra levegő Eszenyi Enikő körül. A hétvégén robbant a hír, hogy felfüggesztették a tervezett rendezését a Debreceni Színházban. Történt ez alig pár nappal azután, hogy Lengyel Tamás színész nyilvánosan nehezményezte, miszerint a mai napig nem tudni, mi történt a Vígszínház volt igazgatója viselkedését kivizsgáló bizottságban. 6 évvel ezelőtti botrány óta Eszenyi megítélése meglehetősen vegyes. Van, aki a mai napig kerüli, mint a tüzet, miközben az elmúlt években itthon és külföldön is nagy sikerű bemutatók kerültek a neve mellé. Egy hete az egyik tisztás képviselő, nem Nagy Ervin, megkeresett és megígérte, hogy utána jár annak, mi történt valójában. Azt mondta, megszerzi az anyagot, és majd mindenkit tájékoztat arról, milyen megállapításokra jutott a bizottság, ha pedig az iratokat tényleg megsemmisítették, akkor feljelentést ezt ismeretlen tettes ellen, hogy kiderüljön, kitüntette el azokat jogtalanul, mondta az interjúban Lengyel Tamás színész. Szombaton újabb bomba robbant. Vadász Dániel, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója közleményt tett közzé a Teátrum oldalán, amelyből kiderült, hogy felfüggesztette az Eszenyivel való munkát. Az elmúlt napokban a színházi szakma képviselőitől a közösségi médiában megjelent nyilatkozatok, valamint több társulati tagunkkal történt egyeztetés után a mai napon a jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót felfüggesztem a műsorból, annak további sorsáról június 30-áig végleges döntést fogok hozni. A Csokonai Nemzeti Színház vezetősége elkötelezett a biztonságos, egymás méltóságát maradéktalanul tiszteletben tartó, a bántalmazástól, elfogadhatatlan viselkedéstől mentes, támogató munkakörnyezet biztosítása mellett. Intézményünk etikai kódexe és alapelvei minden munkatársunkra és alkotónkra egyformán és kötelező jelleggel érvényesek, melyeknek alapja az emberi méltóság mindenkori tiszteletben tartása, állt a Vadász Dániel által aláírt közleményben. Örülök neki, hogy felfüggesztették, szerintem már csak nem Csák Károlyt kéne megkérdezni arról, megkérdezi a társulatát, hogy akarnak-e együtt dolgozni Eszenyi Enikővel, reagált a hírre a lapnak Lengyel Tamás, utalva arra, hogy nemrég kiderült jövőre Eszenyi a József Attila Színházban rendez majd, ám nem Csák Károly a megkeresésre eddig nem válaszolt. De mégis mi történt az elmúlt 6 évben? Vajon jogosak az újabb támadások, avagy a másik oldalnak van igaza, amely szerint nem kellene élete végig bűnhődnie Eszenyi Enikőnek a múlt miatt? Hát, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, értesülni fogunk. Ezt a témát feszegeti, tehát, ahogy mondtam, ennél is részletesebben a blik.hu oldal.
1: Jó reggelt!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglit Rádióban. Reklámok után folytatjuk a dalokkal, meg a friss információkkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a Déri Né programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Né program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A mellett meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel.
2: Az időjárásról.
6: Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, a jó reggelt Ceglidet azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, sőt mi több, 8 óra után az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédrádió.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal Félix Ján érkezik hozzánk a Vogue With Me című közös ismerőssel, önök pedig továbbra is hallgassanak rám, jó rádiózást!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
8: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják önöket.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony idő lesz. Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is.
9: Az időjárásról.
10: Itthon csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhat. alakíthatnak, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer

0: Kecskemét északcsomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét északcsomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal

0: Töltsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidámabb, könnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Figyelj a belső hangra, ez a mai nap vezér gondolata, a mottója, a mondata, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, talán mostanában egyre gyakrabban érzed azt, hogy az életedben szükség lenne egy kevéske változásra, valami újra, érdekesre. Ma olyan hely

0: Kezedbe társaságba kerülhetsz, ahol új inspirációt kaphatsz, és elindulhat benned egy folyamat, melynek a vége valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ma köthetsz egy új barátságot is valakivel, aki pont ebben tud neked segíteni. Bika, ma nagy a valószínűsége, hogy vezető-szervező szerepet kell betöltened egy esemény lebonyolításában vagy szervezésében. Talán te vagy erre a soros, de az is lehet, hogy mindenki benned bízik a legjobban, hiszen ha te megszervezel valamit, ott általában a pontos helyükre kerülnek a dolgok. Nem gondoltál arra, hogy ilyesmiből kellene megélned? Ikrek, a mai nap tökéletes szabadságot ad számodra, hogy valami olyasmivel foglalkozz, vagy olyasmit tegyél, amire talán már egy jó ideje nem volt lehetőséged. Mindez esetleg nem is egy konkrét tevékenység, hanem éppen annak ellentéte. Egy édes kis semmittevés. Bármi is az, ne hagyd, hogy megzavarjanak benne. Legyen ez a nap csak is a tiéd. Rák. Ma legyen bármi is a programot, kerüld el jó messzire a feszültnek ígérkező helyzeteket, főleg, ha valaki pont arra szeretne rávenni, hogy valami olyasmivel foglalkoz, aminek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomrod. Ne engedj a nyomásnak. Neked most nyugalomra van szükséged, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Oroszlán. A mai nap számodra főleg az összegzésről szólhatna. Hátradőlhetsz egy kicsit, és elmélkedhetsz múltról, jövőről, és sorba veheted azokat az eredményeket, vagy esetleg kudarcokat, melyeket az elmúlt időszakban elértél. Ne légy rest tollat ragadni, sem szedd össze a gondolataidat, melyek jó eséllyel ma összeállnak valami nagyon érdekessé. Talán egy új terv alakul ki most benned. Szűz. Ha egyszerre túl sok mindent akarunk végezni, jó az esély arra, hogy végül minden csak félig meddig tudunk befejezni. Éppen ezért ma gondold végig, hogy mi az az életedben, ami elsőbséget élvez, és koncentrálj a közeljövőben csak is arra. A többit pedig legalább egy kis időre szoríts háttérbe. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a napi oroszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, az előtted álló napokban figyelj kiemelten arra, milyen tápanyagot viszel be a szervezetedbe. Igyekezz most a korábbinál is egészségesebben táplálkozni, mivel a szervezeted éppen egy megújulási folyamatban van, melyet ráadásul most a csillagok is hathatósan segítenek, így minden, ami egészséges, duplán hasznosul. Skorpió, talán az elmúlt időszakban sikerült egy csomó stresszt felhalmoznod a testedben, melyeket ideje lenne elengedni magadból. Éppen ezért a mai napot tölts főleg lazítással. Igyekezz nyugalomban, csendben és békében tölteni a napodat, és még csak ne is gondolj olyasmire vagy olyas valakire, ami vagy aki csak egy kicsit is feszülté tehet. Nyilas, ha szükséged van egy diétára vagy egy kis megtisztulásra az elmúlt időszak talán bőségesebb táplálkozási időszaka után, a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy kipucold a szervezetedből az összes salaganyagot, amely felhalmozódott benne. Igyál sok folyadékot, igyekezz minél többet mozogni, és még csak eszedbe se jusson alkoholt inni vagy édességet enni. Ma minden jó duplán hasznosulhat. Bak, ha úgy érzed, hogy nem elegendő a jövedelmed ahhoz, hogy úgy élj, ahogyan szeretnél, akkor itt az ideje, hogy átgondol, mit tehetsz még ennek érdekében. A dolgok ugyanis nem fognak csak úgy maguktól megtörténni. Tervek kellenek, és ezeket azután végre is kell hajtanod. Ha nem tudod rászállni magad a változtatásra, vizsgáld meg, mi okozza a határozatlanságot. Vízöntő. Ma légy a saját pénzügyi felügyelőd és vizsgáld át alaposan a saját költségvetésedet. Milyen költségeid vannak rendszeresen? Mennyi a bevételed, amivel számolhatsz? Hitelek, kintlévőségek, elmaradt kifizetések vannak-e? Ha pedig mindent összeírtál, nézd át az egészet újra és keresd meg, mi az, ami ezekből felesleges. Meg fogsz lepődni azon, amit találsz. És végül halak, ma igyekezz a szokásosnál többet foglalkozni a megjelenéseddel, mielőtt elhagyod az otthonod, mert nagy az esélye annak, hogy a külsődnek jelentősége lesz egy váratlan szituáció vagy találkozás kapcsán. A mai nap energiája is a belőled áradó természetes esztétikum, elegancia, ugyanis egy kis plusz bedobásával rendkívül vonzóvá tesz majd. Használd ki ezt! Mára ezt üzenték a csillagok!
1: Jó reggelt, Ceglé!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: látom, már is folytatjuk itt a 92-tön a Jó reggel Ceglédet a legfrissebb információkkal. Aztán persze visszatérek majd a kitűnő slágerekkel. Maradjanak velem!
1: Hideg a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz. Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is.
1: Az időjárásról.
2: Itthon csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordul. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. A jó reggelt Ceglédet a reklámok után folytatjuk dalokkal, programajánlóval, és mindjárt mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti, és persze hazánk területét. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán párás, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Énekel majd hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
7: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahouse elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utas szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is.
3: Az időjárásról.
7: Itthon csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható, futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhat. alakulhatnak, napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó ág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 500 km.

0: 390 forint per négyzetmétertől a Kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
1: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
4: Reklámot hallottak! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, azaz egészen pontosan rend a lelkerendőrségi műsorunk érkezik, Szatmári Gábor a kérdező.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk következő adása. Most is Bálint Bolta Júliát köszönhetem itt a stúdióban nagy szeretettel. Szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Elsősorban közlekedési dolgokról fogunk beszélgetni, és ugye hát az utóbbi hetek tapasztalatai jönnek majd itt elő. Hát többek között az ittas vezetőkről is. Hát ugye voltak most itt májusban kifejezetten jó meleg nyári napok, amikor az embernek azért jól esik egy pohár sör, vagy egy korsósör is akár. Ezzel semmi baj nincsen, csak akkor van baj, hogyha utána záros határidőn belül odaül a volánhoz. Nem tudom, ez mennyire volt jellemző mostanában.
2: Hát, ugye elég sok ittas ellenőrzésünk volt, és sajnos mindegyik alkalommal volt, aki belecsúszott ebbe a ittasságba. Igazából el szoktuk mindig mondani, amikor igazoltatás alá vonunk valakit, általában a kollégák ugye meg szokták kérdezni, hogy az elmúlt 12 órában fogyasztott-e alkoholt, mert hogy 12 órán belül, ha fogyaszt valaki alkoholt, és persze minden szervezet más, szóval minden szervezet másképp bontja le, de általában azt ki szoktam mutatni a szonda, ugye ez
1: még
2: a alkoholteszter.
1: Az új műszerek,
2: ezek már nagyon-nagyon érzékenyek, és most is volt sajnos olyan, aki pozitív értéket produkált, és elmondta ugye, hogy az előző este fogyasztott sört, és igazából most nem egy olyan hű, de nagy mennyiség volt, ha jól emlékszem, 4 dobozzal fogyasztott, és ugye nem éjszakában nyúlóan italozott, hanem azért már délutántól, majdnem így estig, és mégis kimutatható volt. Persze relatív, mert mondhat más is az ember, szóval lehet, hogy ő ezt mondta, és nem így
1: persze,
2: volt.
1: Igen.
2: Természetesen mi ugye pártatlanok vagyunk, elhisszük, hogy ez történt, és kimutatható volt neki a szervezetében, ugye a légalkoholban, ugye vagy a levegőben az alkohol, és hát ugye ilyenkor akkor eljárás alá kell vonni a szemét, ilyenkor már nem vezethet akkor ott tovább, ugye, és akkor...
1: Igen.
2: Bizonyám, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ráadásul ez nem egy olyan nap volt, hogy mondjuk egy vasárnapra, egy hétfői napra. Ez egy sima ilyen hétköznapi...
1: Bármikor előfordulhat, persze.
2: Nem, hanem most például ez az eset. Szóval, hogy nem azt, hogy például bulisztunk, és akkor egy vasárnap becsúszott egy kicsivel több alkohol, és mondjuk hétfőre, hanem ez egy sima hétköznap volt.
1: Akármikor, persze. Igen,
2: és akkor itt is az ellenőrzés során ugye azért több száz fújás volt, és voltak pozitív értékek, és tudjuk, hogy már az emberek már tényleg a fülükön folyik ki, de mindig el kell mondani, hogy ha alkoholt fogyasztanak az esti órákban, akkor ne üljenek reggel gépjárműbe.
1: Jó,
2: vagy ülhetnek, csak ne vezessenek gépjárműbe.
1: Jó, de tisztázzuk már ezt tényleg, hogy most mindegy az, hogy tényleg 12 órával ezelőtt fogyasztott 2 korsó sört, vagy éppen 5 perccel azelőtt, hogy jött ez az ellenőrzés.
2: Tehát, mindegy, mert légalkoholt mér. Ugye a szájban lévő alkoholtartalmat érzékeli
1: az, hogy
2: a
1: hány
2: rendszer.
1: Ezreléket mutat, azt hiszem ezrelékekben számítjátok ezt, ugye?
2: Milligram per liter.
1: Igen, hogy most mennyit mutat, az mindegy, vagy nem mindegy?
2: Hát nem mindegy, mert megvan az, hogy vannak a szabálysértési értékek, meg vannak a bűncselekmény értékek.
1: Na,
2: ha valaki
1: azért,
2: 0,25 mg per liter felett fúj, akkor bűncselekményt követel. Ugye ott akkor a helyszínen már bevonódik neki, úgymond a vezetői jogosultsága, szóval rögtön
1: úgymond... Nem is viheti tovább az autót.
2: Nem.
1: Igen.
2: Egyáltalán nem viheti tovább a gépjárművet, és akkor ugye eljárás alá vonják, nem ott fogják rögtön utána kihallgatni, nem visszaidézik általában másnapra, mert ugye jelenleg akkor szervezetében alkohol van, és így nem lehet kihallgatni, szóval kihallgathatatlan állapotban van. Ezért szoktak várni, és másnapra visszaidézik, de egyáltalán nem vezethet gépjárművet.
1: És akkor ilyenkor, hogyha nincsen olyan a gépjárműben mellette esetleg, aki tud vezetni és alkalmas rá, akkor hát mondjuk Békés Csabáról, Szombathelyről hívni a rokont.
2: Ez így igaz.
1: Az azért elég kellemetlen.
2: Hát igen, de aki elindul mondjuk Szombathelyről Békés Csabára úgy, hogy alkoholt fogyasztott, az ezen felül még azért elég sok bajt is okozhat, mert azért az alkohol, ugye azért tényleg az, hogy nem hiszik el az emberek, de tényleg a reakció képességük minimálisan, de csökkenni fog. És
1: sokszor elég az a pici.
2: És
1: az
2: igen,
1: a néhány tized másodperc is szinte.
2: Meg század másodpercek.
1: Igen.
2: Egy baj megtörténjen. Egy nem oda figyelés, csak oldalra néz, és nem olyan a reakciója, és már nem fog tudni megállni például egy hirtelen fékezésnél.
1: Igen.
2: Nagyon
1: nem
2: nagy
1: játék
2: probléma.
1: Ez.
2: Nem, egyáltalán nem játék, de úgy látom, meg úgy látjuk, hogy a mai napig vannak sajnos olyan emberek, akik ezt nem fogják fel, és úgy gondolják, hogy ez még belefér. Nem, egyáltalán nem fér bele. Ha tudja valaki, hogy reggel 5 órakor, 6 órakor, 7 órakor elindul dolgozni, akkor ő előtte való délután már ne fogyasszon alkoholt.
1: Ennyi. Egész.
2: Tudom, hogy borzasztó, valakinek nagyon kellemetlen, de sajnos ez van. Zéró tolerancia van.
1: Jó, oké, alkohol, de nagyon sokat beszélünk mostanában arról, hogy nagyon sokszor fennakadnak olyanok is, akik kábítószer hatása alatt vezetnek. Most hogy áll ez a dolog, hogy növekszik ezeknek a száma, vagy stagnál, vagy csökkenne esetleg, vagy mit tapasztaltok?
2: Növekszik a szám. Igen. Egyre több
1: ez
2: a kábítószer fogyasztó is, és azok is, akik bódultan vezetnek. Igen. Ugye ez is úgy van, hogy itt ráadásul azért megcsinálják ugye a vizeletmintát, ami kimutatja, ugye, hogy kábítószer tartalmaz a vizelet után, ugye vérvétel van benne az eljárás során, amiből megállapítják, hogy milyen típusú kábítószer hatása alatt vezetett, és utána pedig az orvos szakértő azt állapítja meg, hogy ez az érték, ez mennyire befolyásolta őt.
1: Igen.
2: A vezetésben.
1: Igen.
2: Úgyhogy... De sajnos nagyon sok ilyen van.
1: És akkor csökken a számuk akkor ezek szerint. Ez nem jó hír.
2: Igen, meg nagyon sok szabálysértőnk van, akik az mondjuk már nem is ittas, meg nem is bódult vezető, hanem például a mikromobilitási eszközök a közlekedéssel kapcsolatban. Ugye nagyon sokan vannak azok, akik vagy elektromos...
1: Erről mindenképpen beszéljünk tényleg, igen, mert sokan azt hiszik, hogy ez a bizonyos az, hogy nem iszunk, nem vezetünk, ez csak a gépjárművezetőkre vonatkozik, de nem, ugye?
2: Nem, hát igazából, ha azt nézzük, egy elektromos roller, az egy gépi meghajtású. Ugye itt úgy van a törvényben. Hogy...
1: De a sima biciklinél sem egyértelmű ez, ugye?
2: Igen, itt a magyarországi törvények, ezek elég kacifántosak, de itt is meg vannak kerékpárosoknál is, ugye, hogy van egy bizonyos szint, amikor már nézik azt, hogy most itt a se. Mert például, hogyha valaki, most mondhatnám csúnyán, hogy ott a részegen megy kerékpárral, mert hogy szóval nagyon-nagyon ittasan megy kerékpárral, és például úgy ütik el egy kereszteződésben, akkor ez befolyásoló tényező.
1: Aha.
2: Egy baleset során.
1: Nem mellékes. Bizony.
2: De ugyanígy például, hogy az elektromos rollereknél, ugye, vagy kerékpároknál.
1: Az már gépi meghajtás.
2: Igen, de a kerékpárnál is oda kell figyelni, hogy csak akkor, hogyha tekeri, akkor ugye nem számít ugye ittas járművezetésnek. De amennyiben már egy kis rásegítés van, ugye, használja a gázkart, úgymond, az már a gépi részét használja ugye a kerékpárnak, ezért az már akkor vagy szabálysértés, vagy bűncselekmény, attól függ, hogy hány ezrelék. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, mert minden gépi járműnek tilos ugye az ittas járművezetése. Bódult járművezetése.
1: Egyébként hány rollerest vagy elektromos kerékpárost csíptetek el mostanában? Sokat?
2: Én most nem tudok róla, mert viszonylag ugye gépjárművezetőket szoktunk kiszűrni.
1: Elsősorban,
2: az elektromos rollereseknél inkább az a probléma, hogy lassan azt gondolják, hogy ők már bárhol közlekedhetnek.
1: Ajaj.
2: És azt ugye... Azért a rendszeres most az, hogy Rákóczi úton szembe megyünk a forgalommal, és ha jön egy autó, akkor felmegyünk a járdára. És úgy suhannak a nagy rollerekkel. Most pont egy úriembert majdnem elütöttem múlt héten, mert ő jött a Múzeum utcán.
1: Igen. Itt
2: én megmentem a Rákóczi úton reggel dolgozni, és szétnézés nélkül átvágódott előttem.
1: Jaj.
2: Én satúféket nyomtam, és úgy vágódott át, hogy ő aztán felkanyarodott szembe a Rákóczi útra, másik oldalon, az STK felől a járdára, és ment el ugye a Szabadság tér felé.
1: Igen.
2: Na most ott lehűlt bennem úgy a vér, hogy úristen, majdnem elütöttem egy ember. tényleg teljes szétnézés nélkül átvágódott úgy az és nagy elektromos rollerre, nagy sebességgel, és úgy fékezett, olyan satúféket nyomott le vele, hogy én csak itt tényleg így, hogy az ember annyira leblokkol, és amire már kiszálltam volna, igen. Már hetet határon túl volt.
1: Persze, mert nagyon gyorsan át tudnak
2: ők reggel ugye persze. Civil autóval, hogy megyek dolgozni, ugye hát most nem fogok kiugrani és akkor utána szaladni, de egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire azt gondolják, hogy nem lesz szabály, de szabálysértést el tudnak követni, sajnos nagyon-nagyon sokan elkövetnek. Nem szabad például 10 éves kor felett menni a járdán. Ezt nem igen. Fogják fel. Ezt egyáltalán, és akkor ők vannak megsértődve, ugye, hogyha meg vannak állítva, és meg vannak szólítva érte. Ugyanez, hogy szembeforgalomban egy irányú egy út, akkor nem megyünk fel azért a járdára, sem kerékpárral, sem mikromobilitási eszközökkel, hogy szembe tudjunk közlekedni a forgalommal, mert igen. Nem gyalogos jár.
1: Ez nagyon érdekes, mert én általában gyalogos szoktam lenni egyébként, legtöbbet gyalog közlekedem, de akkor is bennem van az, hogy a KRESZ szabályait be kell tartani.
2: Igaz.
1: Még gyalogosként is.
2: Igen.
1: Nem, hogyha még valami jármű van a lábam alatt, vagy a, bocsánat, a fenekem alatt.
2: Igen.
1: Tehát
2: igen, és most majd bejön ez a...
1: be kell tartani.
2: Igen, és erre kell odafigyelni, hogy most majd ellenőrzések is ugye egyre súlyosabbak lesznek, és ugye szabálysértések miatt ugye lehet kiszabni bírságokat.
1: Bizony.
2: Viszont ugye bejön ez a kemény 150 újfajta roller, úgyhogy biztos, hogy meg fog nőni mind a szabálysértéseknek a száma is. Ha csak addigra oda nem figyelnek az emberek, és én nagyon-nagyon reménykedem benne.
1: Hát a fölnőnek ez a feladathoz.
2: Igen, nagyon remélem, ugye? Hogy igen, felnőnek, és nagyon-nagyon vigyáznak egymásra.
1: Nagyon-nagyon várom ezt, hogy ez megtörténjen, mert amúgy semmi bajom nincsen nekem az elektromos rollerekkel.
2: Nekem sem, mert tényleg amúgy egy nagyon mert szuper
1: nagyon jó,
2: eszköz.
1: Ez nagyon sok autót ki tud váltani.
2: Úgy gondolom, hogy még nagyon nem vagyunk felnőve hozzá.
1: Igen,
2: észben,
1: igen, igen,
2: hogy,
1: igen.
2: Hogy tényleg ezt úgy használjuk, hogy odafigyeljünk másokra is. Hogy nem az tényleg, hogy csak gyorsan eljussunk valahova, és akkor árkombokron keresztül, hanem tényleg odafigyelni embertársainkra, mert bármikor, bárhol megtörténhet egy baleset.
1: Bizony, bizony.
2: És
1: bizony.
2: Ugye mindenkit hazavárnak épségben, egészségben.
1: Legyen ez most a végszó. Itt a vége Rend a Lelke című magazinunk mai adásának. Bálint Bóta Júliának nagyon szépen köszönjük az információkat és a jó tanácsokat is, és innen folytatjuk akkor legközelebb majd.
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm, Júlia.
3: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
0: Rend a Lelke rendőrségi műsorunk után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!
4: Ó, lédiem, de vagy a fétisem, minden én.

0: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utas szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is.
0: Az időjárásról.
1: Itthon csökken a felhőzet, és többnyire napos idő várható. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó Reggelt Szeglét. Reklámok után folytatjuk nem csak dalokkal, hanem hamarosan programajánlóval is, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc daraival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a déli, és majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot méretünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Reggel Cengé című műsornak vége, indul mindjárt a plusz minusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan a One Republic dalát játszom itt a 92-tön, tartsanak vele!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Ezt nézd, milyen nagy!
7: Aszta!
6: És milyen szép!
7: Mintha új lenne.
6: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadásért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.
2: Az időjárásról.
10: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak a folytatásban. Egyébként este 6-ig lehetünk együtt. Most folytatjuk dalokkal a kedd délelőttöt. Nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió.
2: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Te mész arra, én meg erre.
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program.
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Cegléd

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-től, egészen pontosan kedves hallgatók, a borosonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. A Berényi család és barátai kalandjaiba több mint 20 éven át nyerhettek betekintést a rajongók napi szinten. Így érthető, hogy a karakterek és az őket alakító színészek nagyon a szívünkhöz nőttek. Most megmutatjuk, írja a portál, mi minden történt velük a Barátok közt befejezése óta. Már csak nem 5 éve annak, hogy a Barátok közt véget ér, de az RTL ikonikus sorozatát természetesen máig nem felejtették el a rajongók. Hogy is lehetne, hiszen a nézők csak nem 23 teljes éven át lehettek részesei a Mátyás királytéri bonyodalmaknak. A Barátok közt utolsó részét egészen pontosan a 10456-at 2021. július 17-én adták le, ami után a Berényi testvérek háza végleg bezárt a kapuit. És hogy mi történt az eredeti főszereplőkkel azóta? Hát egyet-kettőt megemlítek. A Barátok közt főszereplői kezdetben Berényi András és Miklós voltak, akik bátyjuk halála után átvették a Berényi Kft. Vezetését. Az idősebbik fivért, Andrást R. Kárpáti Péter formálta meg, bár végül csak 2012-ig szerepelt a sorozatban. Majd a színészkedés mellett 2013-ban egy olyan dokumentumfilm sorozatot indított, ami magyarországi halálközeli élményeket dolgoz fel, Élet az élet után címmel, amiből később könyveket is írt. Az öccsét, Berényi Miklós alakító Szőke Zoltán szintén a spiritualitás felé fordult a sorozat után, ugyanis úgy érezte, a 20 évnyi munka és a felmondás után szüksége van a lelki gyógyulásra, amit Peruban talált meg. Emellett mai számos színházi szerepe van, és egy művelődési házat is igazgat. Az András feleségét, Berényi Zsuzsát alakító Csongor Csilla nem tűnt el a nyilvánosság elől, ugyanis több sorozatban és színházi darabban is láthattuk, emellett pedig hobbiból rút táncolni is elkezdett, amivel szintén a címlapokra került. Idén össze pedig a TV2 képernyőjén is feltűnik majd, ugyanis korábbi kolléganőjével, a Szilágyi Andrát alakító Deutsch Anitával fognak szerepelni az Ázsia Express 2026-os évadában, ami Dél-Amerikában kalauzolja a nézőket. Hogy mi lett a többi szereplővel? Hát ez is kiderül, kérem szépen, a borsonline.hu felületről. FM 92.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, még pedig a nemzetisport.hu oldala. Végül egy góló múlt, hogy kiestünk, de akkor azt hittük, nem baj, jön majd a többi nagy torna, Európa bajnokság és világbajnokság. Így emlékezett vissza a Tétári Lajos a mexikói VB napra, pontosan 40 évvel ezelőtti, máig a legtöbb kérdés felvető magyar mérkőzésére, a szovjetektől elszenvedett 6-0-ás vereségre. A 61-szeres válogatott, 7-szeres világválogatott, máig utolsó világbajnoki gólszerzőnk szerint a legnagyobb hiba az volt, hogy minden nap 12 órakor edzettünk. Azok az emberek, akik Mezei Györgynek segítettek és mondták, hogy mi is itt voltunk kint Mexikóban, és itt lettünk olimpiai bajnokok, félrevezették Mezei Györgyöt. Hogy miről van szó pontosan, erről is beszámol, tehát a nemzetisport.hu oldalnak Détári Lajos. Az előző heti edzések után már bentlakásos rendszerben készül a telki edzőtáborban Finnország és Kazasztán ellen a magyar labdarúgó válogatott. Hétfő délutára minden futballista megérkezett telkibe azok közül, akiknek hétfő napközben meg kellett érkezniük. Egy-két játékos csak kedden csatlakozik a többiekhez, azaz ma újra együtt egy csapatban készülhet Gruber Zsombor és Pécsi Ármin. Ők ketten kisgyerekként Győrben lettek csapattársak, középiskolásként együtt kerültek Felcsútra a Puskás Akadémiához. A felcsúti kollégiumban sokat álmodoztunk arról, hogy sikeres futballisták leszünk, de arra talán mi sem gondoltunk, hogy a magyar válogatottban egyszerre leszünk kerettagok, mondta Gruber a Nemzeti Sportnak. Hát, hogy mit mondtak még a játékosok ezen kívül, ez is kiderül a portálról. Több mint 200 meccset játszott már egymás ellen a Veszprém és a Szeged, a két sztárcsapat 1981 óta íródó közös történetében, de korábban sohasem született annyi gól, mint múlt hét pénteken a bajnoki fináli első felvonásában. Az építők 38-36-ra győzött a 74 gól, egyet több, mint amennyit 2021. június 5-én szintén a Veszprém arénában összehoztak a felek, természetesen kézilabdáról van szó. Az 5 évvel ezelőtti meccs jóval kellemesebb emlék a szegedieknek, hiszen 37-36-ra győzni tudtak az ősi rivális otthonában, és a bajnoki címet is hazavihették. Ma a Veszprémnek lesz meccslabdája, az egyik fél második győzelméig tartó aranycsatában. Az esélyek Pascal együttes mellett szólnak, mert hogy ki és hogy vélekedik erről a mérkőzésről, erről a kézilabda összecsapásról, elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a déli, és majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot méretünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. Hamarosan Bruno Mars énekel I Just Might című közös ismerését. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Paradicsomleves betűtésztával, A menü kelkáposzta főzelék sertésvagdaltal, B menü rizses hús csemegeuborkával, Extra menü sertés gordon kukoricás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
1: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
1: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadás ért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak, és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahouse elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel.
2: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára nyilván, akik lemaradtak a Jó reggel Cegléd című műsorról, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan. Most meg folytatjuk Purple Disco Machine felvételével itt a Cegléd Rádióban. Hallgassanak rá!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyek kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Figyelj a belső hangra, ez a mai nap vezér gondolata, a mottója, mondata, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, talán mostanában egyre gyakrabban érzed azt, hogy az életedben szükség lenne egy kevéske változásra, valami újra, érdekesre. Ma olyan helyzetbe, társaságba kerülhetsz, ahol új inspirációt kaphatsz, és elindulhat benned egy folyamat, melynek a vége valami nagyon izgalmas dolog lehet. Ma köthetsz egy új barátságot is valakivel, aki pont ebben tud neked segíteni. Bika, ma nagy a valószínűsége, hogy vezető-szervező szerepet kell betöltened egy esemény lebonyolításában vagy szervezésében. Talán te vagy erre a soros, de az is lehet, hogy mindenki benned bízik a legjobban, hiszen ha te megszervezel valamit, ott általában a pontos helyükre kerülnek a dolgok. Nem gondoltál arra, hogy ilyesmiből kellene megélned? Ikrek, a mai nap tökéletes szabadságot ad számodra, hogy valami olyasmivel foglalkozz, vagy olyasmit tegyél, amire talán már egy jó ideje nem volt lehetőséged. Mindez esetleg nem is egy konkrét tevékenység, hanem éppen annak ellentéte. Egy édes kis semmittevés. Bármi is az, ne hagyd, hogy megzavarjanak benne. Legyen ez a nap csak is a tiéd. Rák. Ma legyen bármi is a programot, kerüld el jó messzire a feszültnek ígérkező helyzeteket, főleg, ha valaki pont arra szeretne rávenni, hogy valami olyasmivel foglalkoz, aminek már a gondolatától is görcsbe rándul a gyomrod. Ne engedj a nyomásnak. Neked most nyugalomra van szükséged, és ezt mindenkinek meg kell értenie. Oroszlán. A mai nap számodra főleg az összegzésről szólhatna. Hátradőlhetsz egy kicsit, és elmélkedhetsz múltról, jövőről, és sorba veheted azokat az eredményeket, vagy esetleg kudarcokat, melyeket az elmúlt időszakban elértél. Ne légy rest tollat ragadni, sem szedd össze a gondolataidat, melyek jó eséllyel ma összeállnak valami nagyon érdekessé. Talán egy új terv alakul ki most benned. Szűz. Ha egyszerre túl sok mindent akarunk végezni, jó az esély arra, hogy végül minden csak félig meddig tudunk befejezni. Éppen ezért ma gondold végig, hogy mi az az életedben, ami elsőbséget élvez, és koncentrálj a közeljövőben csak is arra. A többit pedig legalább egy kis időre szoríts háttérbe. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-t a Nagy Ceglid Rádióban. Mérleg! Az előtted álló napokban figyelj kiemelten arra, milyen tápanyagot viszel be a szervezetedbe. Igyekezz most a korábbinál is egészségesebben táplálkozni, mivel a szervezeted éppen egy megújulási folyamatban van, melyet ráadásul most a csillagok is hathatósan segítenek, így minden, ami egészséges, duplán hasznosul. Skorpió! Talán az elmúlt időszakban sikerült egy csomó stresszt felhalmoznod a testedben, melyeket ideje lenne elengedni magadból. Éppen ezért a mai napot tölts főleg lazítással. Igyekezz nyugalomban, csendben és békében tölteni a napodat, és még csak ne is gondolj olyasmire vagy olyas valakire, ami vagy aki csak egy kicsit is feszülté tehet. Nyilas! Ha szükséged van egy diétára vagy egy kis megtisztulásra az elmúlt időszak talán bőségesebb táplálkozási időszaka után, a mai nap igazán alkalmas lehet arra, hogy kipucold a szervezetedből az összes salaganyagot, amely felhalmozódott benne. Igyál sok folyadékot, igyekezz minél többet mozogni, és még csak eszedbe se jusson alkoholt inni vagy édességet enni. Ma minden jó duplán hasznosulhat. Bak, ha úgy érzed, hogy nem elegendő jövedelmed ahhoz, hogy úgy élj, ahogyan szeretnél, akkor itt az ideje, hogy átgondold, mit tehetsz még ennek érdekében. A dolgok ugyanis nem fognak csak úgy maguktól megtörténni. Tervek kellenek, és ezeket azután végre is kell hajtanod. Ha nem tudod rászállni magad a változtatásra, vizsgáld meg, mi okozza a határozatlanságot. Vízöntő. Ma légy a saját pénzügyi felügyelőd és vizsgáld át alaposan a saját költségvetésedet. Milyen költségeid vannak rendszeresen? Mennyi a bevételed, amivel számolhatsz? Hitelek, kintlévőségek, elmaradt kifizetések vannak-e? Ha pedig mindent összeírtál, nézd át az egészet újra és keresd meg, mi az, ami ezekből felesleges. Meg fogsz lepődni azon, amit találsz. És végül halak, ma igyekezz a szokásosnál többet foglalkozni a megjelenéseddel, mielőtt elhagyod az otthonod, mert nagy az esélye annak, hogy a külsődnek jelentősége lesz egy váratlan szituáció vagy találkozás kapcsán. A mai nap energiája is a belőled áradó természetes esztétikum, elegancia, ugyanis egy kis plusz bedobásával rendkívül vonzóvá tesz majd. Használd ki ezt! Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Ceglét Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot méretünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

0: rohan az idő, már is eltelt a dél előtt. A délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. A hírek után azonnal játszunk Calvin Harris felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékony idő lesz. Jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. A vállalkozások figyelmét kéri az MVM. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4-en meghaltak, és legkevesebb 50-en megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6-an vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára arra, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen, az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel.
8: Az időjárásról.
9: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es km

0: két észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek, meg jó étvágyat a szebédhez. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk azonnal a Ceglédie kedvenc dalaival. Nem sokára pedig egy pöppet a mai nappal foglalkozok, mégpedig június második napjával, keddel. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Eli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92 Cegléd Rádió.

Május 2-a van, tehát a mai napon a Kármenek és az Aniták ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Jenő, Ármin, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Geminián és Eugén nevű ismerőseiket is. A Kármen héber spanyol eredetű név, jelentése Karmel hegyi kert, Szűz Mária spanyol megnevezéséből, a Karmel hegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Az Anita a héber annan és spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk születésnapot zenészekkel, zene évfordulókkal. Tartsanak velem ezért is! 92.5 Ceglédrádió.

Adományos folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal. 98 éve látta meg a napvilágot Kovács Erzsi Emerton díjas énekesnő, aki 1950-től kezdve a 2000-es évekig énekelt. 85 éve született Charlie Watts, angol zenész, aki a The Rolling Stones dobosaként vált világszerte ismerté. Watts közismert volt elegáns megjelenéséről, jazz dobolni tanult, majd 1961-ben csatlakozott Alexis Corner csapatához, egy számukra ismeretlen formációhoz, eközben grafikusként dolgozott egy reklám cégnek, és ott High Flying Bird címmel képregényt rajzolt Charlie Bird Parker tiszteletére. 1963. januárjában lett a Rolling Stones dobosa, és a zenekar tagja volt haláláig. A 70-es évek végén beszállt Ian Stewart Boogie Woogie csapatába, a Rockets 88-be. Az 1980-as években pedig egy big banddel turnézott, milyen energia volt benne, nem? Majd önálló nagy lemezeket adott ki. 1989-ben a Rolling Stones tagjaként beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. A Modern Drummer magazin 2006. júliusi számában Wattsot beszavazták a Modern Drum Hall of Fame-be olyan dobosokkal együtt, mint Ringo Starr, Keith Moon, Steve Gadd, Buddy Rich és más neves ütősök. 2021. augusztus 24-én pár héttel szívműtét után egy londoni kórházban hunyt el. Charlie Watts tehát 85 évvel ezelőtt született, na, hogy Rolling Stones-szal folytatjuk, aztán meg még egy névvel, maradjanak velünk! Zeglét Rádió!

0: egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovat végén. 1960-ban született ezen a napon Bernhard Lloyd német zenész, az Alphaville szintetizátorosa volt, már nem tagja a csapatnak. Az Alphaville egy németországi szinti pop-rock együttes, csak mondom a nagyon fiataloknak, amely a 80-as években volt a legnépszerűbb. Alapítói Marianne Gold, aki egyedül a tagja még ennek a csapatnak, Bernhard Lloyd és Frank Martens legismertebb szerzeményei, talán mondanom sem kell már, mint a csapatnak, Big in Japan, a Sounds Like a Melody és a Forever Young, csak hogy hármat emeljek ki a kiváló muzsikák közül, ugye ezt a hármat ráadásul mindegyiket játsszuk mi is itt a Cegléd Rádióban. Jelenleg a tagok Marianne Gold, az énekes, David Guldes gitáros és Jakob Kirsch dobos. Az Alphaville 82 elején alakult, eredetileg Forever Young néve. Amikor Marianne Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán, pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Martens. Hárman együtt írták a Forever Youngot például. Majd rögzítették azonos című demójukat. 1984-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes megjelentette első kislemezét, a Big in Japan című dalt, melyet Gold 1979-ben írt, miután hallotta Harry Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni. Na hát így indult az Alphaville története, amely egyébként a mai napig tart, de csak Marianne Gold a tag a régiek közül. Olyannyira aktuális egyébként az Alphaville nevének emlegetése, hogy ebben az évben, az év második felében, most pontosan nem tudom mikor, de jönnek Magyarországról koncertezni az MVM Domban. Most meghallgatjuk őket, a Big in Japan szól azonnal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut.
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszélet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Ceglédrádió!

0: túlmutatom, kedves hallgatók, azonnal, hogy mivel indul a mai plusz mínusz 2 utolsó 60 perce. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Változékony idő lesz, jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A hét település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni.
2: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer

0: Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-mínusz 2-t a Ceglédiek kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Zeréki lesz a főszerep, ma meg persze jönnek azért a fontos

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyírosz.
6: Pont egy gyírosz?
5: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírosz pontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630-667-6622. Még egyszer mondom. 0630-667-6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédrádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc daraival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a déli, és majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán párás, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot méretünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, észak-keleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Annie is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
5: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
7: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: mai plusz-minusz kettőnek vége, kedves hallgatók. Indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azon a Martin Garrix felvételét játszom, melynek címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony idő várható. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban két népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószerbűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjármű park a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a Fővárosi Nagy Cirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben.
2: Az időjárásról.
5: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es

0: észak-csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak-csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben szokás szerint nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez is pillanatok múlva kiderül. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi a helyzet a Várva Kft. Házatáján. Ahogy előzetesen beszélgettem egy kicsit az ügyvezetővel, Mótyán Krisztiánnal, ő azt mondta, hogy tulajdonképpen most ugyan normál üzemmódban működnek, ettől függetlenül tudhatjuk azt, hogy egy ilyen cégnek azért nyilván rengeteg dolga van nap mint nap. Na, ezekbe pillantunk bele a következőkben, Krisztián segítségével, aki itt van velem természetesen a stúdióban. Szervusz, üdvözöllek!
3: Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát nézzük csak, hogy mik a legfontosabb dolgok, ami most leginkább úgy felpiszkálta a kedélyeket, vagy nem is tudom, tehát ami legjobban felkeltette a figyelmet, az a parkolási rendben történő némi változás volt. Mit is jelent ez pontosan?
3: Így van, az év elején be lett vezetve egy olyan parkolási bérlet, hogyha valaki megveszi az egész évi bérletét, ez lakosságra vonatkozik, ugye a magánszemélyekre megveszik az egész éves bérletet előre, akkor az ő 52.500 forintért megvehetik a 12 hónapra való bérletet. Uh-huh. Na most nagyon sokan későn ébredtek erre, hogy ilyen lehetőség van, és így történt egy jogszabályváltoztatás, mely szerint ezt nem csak egész évre lehet megvenni, hanem fél évben is meg lehet venni az év második felére, tehát júliustól kezdődően egész az év végéig, természetesen az 52.500 forintnak a feléért.
2: Persze.
3: Hát, ha valaki megint abba gondolkodik, hogy rendszeresen parkol és szeretné előre megváltani, akkor azt most már meg lehet majd tőlünk vásárolni az év második felére vonatkozóan is. Valamint a nyugdíjasoknál történt egy változás, ugye ők is csak eredetileg, vagy csak egész évre vehették meg előre.
2: Igen.
3: Itt viszont azért jött a visszajelzés, hogy nagyon voltak olyan kisebb nyugdíjasok, akik csak alkalomszerűen, vagy nem egész évre szeretnék igénybe venni, ezért ott meg be lett vezetve a havi bérlet, a csökkentett álló havi bérlet a 70 éven felülieknek.
2: Ez szép.
3: És akkor ha valaki csak vagy nyára, vagy csak tavasz időszakba kell, vagy ne adj Isten valami betegsége miatt sűrűbben kell látogatni az STK-t, akkor akár egy hónapra meg tudja ezt vásárolni előre.
2: Igen. Ez tehát erre is van lehetőség.
3: Így van.
2: Ugye most Budapesten kicsit fölkavarta a kedélyeket az, hogy megszüntetik a parkolóautomatákat, és nem lehet készpénzzel fizetni, meg ilyesmi.
3: Ugye, nem tudom, nálunk ez nincs tervbevéve.
2: Tehát ilyen most nincs.
3: Nálunk nincs ilyen
2: tervbevéve. Nyugodjanak meg a ceglédiek, akik itt parkolnak, tehát készpénzzel is fizethetnek, kártyával is fizethetnek, telefonnal is fizethetnek, vagy milyen módokon lehet?
3: Ugye három lehetőség van, vagy vesznek bérletet.
2: Az a legjobb vagy egyébként.
3: Igen, vagy az automatánál lehet megváltani a parkolójegyet, vagy pedig ugyanúgy telefonon lehet váltani egyet, a
2: telefonon,
3: mobil szolgáltatás segítségével. Hál' Istennek egyébként érdekes, ez egyre népszerűbb. Tehát ahogy be lett vezetve, évről évre egyre többen használják ezt a szolgáltatási lehetőséget, és egyre jobban szorul vissza a pénzbedobálásos módszer.
2: Persze, de ezért azt a lehetőséget csak meg kell hagyni azért.
3: Nálunk nincs ilyen tervbevéve egyenlőre. Az automatáink alkalmasak rá. Lehet, hogy Pesten vagy valahol máshol ezt gondolják bevezetni, ott lehet, hogy a parkolóautomaták generációváltása van. Tehát ezek azért előregednek egy 10-15 év után már tönkre mennek.
2: Igen.
3: És lehet, hogy az újabbak már ebben tudják kezelni, vagy nagyon drága bele az az automatik, ami
2: hát, pénz gyűjti.
3: Meg annak megint külön költsége van, mert azt, hogy ezt le kell üríteni 2-3 naponta, azt be kell gyűjteni, azt csak hivatalos pénzszállító cég viheti el.
2: Természetesen.
3: Nem vihetem be zacskóba a bankba, hogy betegyem a pénzt.
2: Igen.
3: Ennek is vannak költségei, és valószínűleg emiatt dönthettek úgy egy másik városba, hogy ezt kivezetik, ezt a készpénzest.
2: Nálunk de egyelőre még nálunk erről nincs szó, és hát egyébként meg hát Bodri kutyának is van már mobiltelefonja szerintem, ugye? Tehát...
3: és tényleg nagyon egyszerű, mert csak egy SMS kell küldeni, ugyanez indításnál, állításnál, tehát nem egy,
2: igen.
3: Nem egy bolygó.
2: És még a számot sem nagyon nehéz megjegyezni itt Szegléden. Csupa egyes.
3: Így van. Ez neki a körzete. És ugye történt még egy változást, ami lehet, hogy kevésbé fognak örülni az autósok.
2: No.
3: Ugyanis egyszerűsödött a parkolóhelyek megváltásának az ellenőrzése, be lett vezetve egy új szoftver.
2: No.
3: És emiatt a parkoló őreink azok sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudják ellenőrizni, hogy van-e a parkolónak bérlete vagy jegye megvásárolva. És hogyha nincs, akkor ugye megtörténik az intézkedés, de mivel eddig egyesével kellett nekik mindegyes autórendszámát beütni a kis mobiltelefonban, mert az az eszköz egy speciális szoftverre rajta, most már ezt nem kell nekik, elég, hogy csak a kamerája megnézi, a szoftver felismeri rögtön, hogy van-e parkolójegyet, vagy nincs neki, és így sokkal hatékonyabb az ellenőrzés. Ennek meg is van az eredménye, mert már megnövekedett a bírságok száma. Meg amit kevesen tudnak még, hogy idén növeltük a parkoló ellenőrök számát is, aminek szintén ugye szigorítás a célja, és ez is megkosta.
2: Tehát sűrűbb lesz az ellenőrzés.
3: Igen, sűrűbb, főleg csúcsidőszakban.
2: Igen. No, hát tessék szabályosan parkolni, és egyre kedvezőbb körülmények között meg lehet ezt tenni akkor ezek szerint. Tehát,
3: igen, tehát a másik oldalán meg adja az önkormányzat, illetve a képviselőtestület az engedményt is, hogy azért ösztönözzük arra, hogy ezek a szabályok be legyenek tartva.
2: Igen. Hát egyébként félelmetes, tényleg éppen a minap beszélgettem egy ismerősömmel, hogy hát úgy nagyjából 30 éve élek itt Cegléden, hát körülbelül 4-szer annyi autó van most az utakon, mint akkor volt, pedig az nem volt olyan túlságosan régen, de hát bizony, ezeknek pedig nem csak az úton kell haladni, hanem időnként parkolni is kell, és van akinek csak 5 percre még beugrik a boltba, van akinek a munkaideje alatt, teljes munkaideje alatt ott kell, hogy álljon az autó, hát bizony, tehát ezt meg kell oldani.
3: Ezt én mindig egyszer szoktam mondani, hogy a fizető parkolásnak nem elsősorban a bevétel teremtése a célja egyébként. Hiszen mondjuk nyereséggel üzemel ezt a maga fizető parkolás, de nem 100 milliós bevételeket jelent az önkormányzatnak, hanem pontosan az a szerepköre ennek a fizető parkolásnak, hogy csak azok álljanak ott, akiknek tényleg ott kell
2: tényleg
3: állni.
2: Muszáj. Igen.
3: Hogy utána elmenjenek, hogy azoknak, akiknek megint oda kell állni, például egy postára megy, vagy egy bankba megy, vagy egy orvosi rendelőhöz megy, az is le tudjon állni, ne foglalják el azok egész napra a parkolót, akik csak úgy ott állnak.
2: Igen. Na, biztos fogunk majd még erről beszélni, de minden esetre ezekre a változásokra tessenek fölkészülni. Na nézzünk még tovább itt a Várvakháza táján. Ugye a bérlakásokról mindig szoktunk beszélgetni. Hogy áll most ez a helyzet? Ugye múltkor egészen pozitív képet vázoltál föl, amikor itt voltál.
3: Így van, nagyon jó a kihasználtságunk, tehát nagyon magas a kihasználtsága a lakásoknak. Most is 2 lakás van felújítás alatt egyébként, amiket visszakaptunk. Folyamatosan újítjuk fel és adjuk ki bérbe. Úgyhogy aki lakást keres, azt érdemes minden héten ránézni akár a Várvaknak a honlapjára. Ott hirdetve vannak, és ugye minden hónapban a testület bizottsága dönt arra, hogy ki kapja meg a lakást. Úgyhogy érdemes nézni, ha valaki keres, akkor érdemes nézni ezeket a lehetőségeket, amik nálunk vannak.
2: Nagyon fontos, és tényleg azért jó állapotban vannak ezek a lakások. Hány lakásról is van szó?
3: 212 lakásunk van.
2: Az igen, azért 200, az már szép.
3: Ebből több mint 200 van kiadva egyébként. Ugye van, amit...
2: Hát van olyan falu, ahol kevesebb ház van. Ugye mondhatnánk, igen.
3: Azt nem tudunk mindent kiadni, mert egyrészt vannak átmeneti időszakok, ezért van ez, hogy van, aki visszaadja a lakást, és ugye ha ez régen volt felújítva, akkor az néha egy fél évet is áll. Olyan állapotban van, azt már felújítjuk, hiszen ilyenkor van rá lehetőségünk. Valamit úgy kapunk vissza, mert csak 2-3-4 évig használtak, vagy tisztasági festés, és rögtön
2: és kész is.
3: Azokat gyorsan ki is pörgetjük. Hát meg valamelyik teljes felújításra szorul, mert 20-30-40 éve nem nyújtok hozzá.
2: Igen, persze.
3: Benne volt a bérlő nem akart elköltözni, azért felújítsuk a lakást. De olyan is van most például, hogy egy idősebb bérlő egy nagyobb lakásból átköltözik egy kisebbbe.
2: Például.
3: Mert ő nem bírja a nem is akarja már egyedül maradt a nyugdíjából fizetni a 2,5 szobás lakást, minek neki, és jött egy ilyen igényel, és most
2: egy szobás neki, persze.
3: Igen, így van.
2: Persze. Igen. Jogos. Na, még egy kicsit a beszélgetés végén a kertészeti munkákról beszéljünk, bár majd tervezem azt, hogy kertészeidet is beinvitálom ide a stúdióba, de azért nyilván a te kezedben futnak össze itt a dolgok ilyen szinten is. Most már úgy láttam a rendőrség házatáján is például arrafelé elég sokat sétálok, és azért már ott is készülgetnek a szép kis virágágyások, de hát ez nyilván elenyésző része annak a nagy munkának, ami az egész városban folyik. Hogy álltok ezzel most időarányosan?
3: Folyamatosan mennek, de látszik is egyébként, ahogy te is mondtad, hogy cserélődnek ki az egynyári virágokra a 2 nyári virágok.
2: Igen.
3: Ez megy folyamatosan, szerintem lassan már talán inkább a vége fele jár neki, mint az elején. Látszik a Szabadságtéren is, és megújultak már.
2: Igen.
3: Ugye azt a parkfenntartó társaság kezelés, ő cseréli ki, de van, amit ugye mi tartunk fönn, és mi kezelünk, azok is folyamatosan haladnak előre, mennek az ültetések. Meg ugye ilyenkor már bőszen locsolunk is, öntözünk is, hanyos azért kellett, mert hiába volt a 2 héttel ezelőtt nagy eső,
2: kellett.
3: De hát az elillan, főleg a felső talajrétegekből a virágot.
2: És előtte is elég nagy szárazság volt. Igen.
3: Kicsit modernizáltunk, hogy úgy mondjam, próbálkozunk a Pesti úton láthatóan, látszik a legjobban, hogy a fáknak a tövébe ilyen öntöző zsákokat tettünk, uh-huh. amik egy kicsit hosszabb idő alatt engedik el a vizet, tehát tartósabban locsolja meg. Meg az, ha uh-huh. igen, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen eredménnyel fog ez zárulni, és bízunk benne, hogy ez működőképes lesz, és be tudjuk több helyen is vezetni. És akkor nekünk is kicsit könnyebb lesz a feladatunk az öntözéssel.
2: Hogynem. A fasori munkák gyakorlatilag lezárultak, ennek az eredménye úgy látszódik már?
3: Látszódik, hát nagyon sok helyen uh-huh. jártunk, nagyon sok fát visszaifítottunk, néhányat ki is kellett vágni sajnos, de ezekkel nem tudunk mit csinálni.
2: Igen.
3: Az a baj, hogy ezek előregednek.
2: Ezek mindig viták mennek. Vannak, mindig, igen, így van. Igen, de ez így van.
3: De azért mi is próbáljuk megőrizni azokat a fasorokat, vagy fákat, amelyek tényleg értékesek, mondjuk minden fa értékes, de ugye az egyik ilyen legnagyobb értékmentésünk volt az a Bem utcának az első szakaszán, ott nagyon idős fák.
2: Igen.
3: Ott volt, amit nagyon vissza kellett vágni, volt, amit csak éppen, hogy csak, de hál' Istennek egyet se kellett kivágni. Hát ott a több százezer forintos fa szakértő által végzett feltárás eredménye volt ez a beavatkozási folyamat.
2: Hogyne, hogyne. És persze mostanában telepítést terveztek-e? Nagyobb mértékű fa telepítést?
3: Ne, pótlást azt igen, de az is inkább csak az ősszel télen. Uh-huh. Ja, tél elején akkor szoktunk, de olyan nagyobbat nem, mert a jelenlegivel is nehezen bírunk.
2: Igen, igen, igen. Hát azért emlékszem az ilyen fasori munkáknál, amikor például ugye a Szabadságtér fáit kopaszítottátok meg annak idején, és akkor fú, mindenki a szívéhez kapott, hogy ez milyen csúnya. Nem volt csúnya, akkor sem egyébként, és tudtuk azt, hogy egy-két év és már is gyönyörű lombozatba borulnak majd ezek a fák, és valóban így volt. Tehát nem kell megijedni, amikor egy fa hirtelen olyan csupasznak tűnik, mert tényleg egy-két éven belül már úgy fog kinézni, mint egy rendes fa.
3: Hát ez, ugye ezek nem véletlen vannak.
2: Tehát, muszáj.
3: Muszáj, mert különben persze. tönkre menne a fa végleg.
2: Igen.
3: Főleg az ostorfák, akik már a városi életüknek, szerintem hogy átlagosan már túl is vannak, amit ide jósolnak nekik éveket, de azáltal, hogy ezek meg lettek ifítva nagyon régen, meg folyamatosan, meg majd most megint kellene csinálni egyébként az ifítását, főleg kifele a Széchenyi úton kívüli igen. szakaszon, uh-huh. de ez kell ahhoz, hogy ezek a fák minél tovább életbe tudjanak maradni.
2: Így van. Milyen jó lenne, hogyha az ember csak elmenne a borbélyhoz, és meggyérne aját, és megifjulna tőle. Ugye? Tehát milyen egyszerű lenne az életünk. A fáknak mennyivel jobb ilyen szempontból. Ja. És azért tovább is bírják. Hát igen. Szó se róla, hiszen azért itt azért a 100 éves fa nem olyan nagy ritkaság Cegléden.
3: Hát nem.
2: Ugye? Hát bizony, bizony, ez így van. Na, hát akkor maradjunk most ennyiben, és akkor innen folytatjuk. Vagy veled is, vagy a kertészeiddel is nagyon szívesen beszélgetek majd. Jó. Itt a Cegléd Rádió stúdiójában. A parkolási rendről, bérlakásokról és a kertészeti munkákról beszélgettünk, tehát Mótyán Krisztián ügyvezetővel, a Várvak Kft-től. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor további jó munkát neked és munkatársaidnak.
3: Köszönjük szépen, viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Játszom azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. Nem mond le a köztársasági elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig.
2: Az időjárásról.
9: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó ág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha

0: ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
0: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
2: Ezt nézd, milyen nagy!
3: Azta!
2: És milyen szép!
3: Ah, mintha új lenne.
2: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
3: Hát, ez főnyeremény.
0: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-től, egészen pontosan kedves hallgatók, a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. A Berényi család és barátai kalandjaiba több mint 20 éven át nyerhettek betekintést a rajongók napi szinten. Így érthető, hogy a karakterek és az őket alakító színészek nagyon a szívünkhöz nőttek. Most megmutatjuk, írja a portál, mi minden történt velük a Barátok közt befejezése óta. Már csak nem 5 éve annak, hogy a Barátok közt véget ér, de az RTL ikonikus sorozatát természetesen máig nem felejtették el a rajongók. Hogy is lehetne, hiszen a nézők csak nem 23 teljes éven át lehettek részesei a Mátyás királytéri bonyodalmaknak. A Barátok közt utolsó részét egészen pontosan a 10456-at 2021. július 17-én adták le, ami után a Berényi testvérek háza végleg bezárta kapuit. És hogy mi történt az eredeti főszereplőkkel azóta? Hát egyet-kettőt megemlítek. A Barátok közt főszereplői kezdetben Berényi András és Miklós voltak, akik bátyjuk halála után átvették a Berényi Kft. Vezetését. Az idősebbik fivért, Andrást R.Kárpáti Péter formálta meg, bár végül csak 2012-ig szerepelt a sorozatban. Majd a színészkedés mellett 2013-ban egy olyan dokumentumfilm sorozatot indított, ami magyarországi halálközeli élményeket dolgoz fel, Élet az élet után címmel, amiből később könyveket is írt. Az öccsét, Berényi Miklóst alakító Szőke Zoltán szintén a spiritualitás felé fordult a sorozat után, ugyanis úgy érezte, a 20 évnyi munka és a felmondás után szüksége van a lelki gyógyulásra, amit Peruban talált meg. Emellett mai számos színházi szerepe van, és egy művelődési házat is igazgat. Az András feleségét, Berényi Zsuzsát alakító Csongor Csilla nem tűnt el a nyilvánosság elől, ugyanis több sorozatban és színházi darabban is láthattuk, emellett pedig hobbiból rút táncolni is elkezdett, amivel szintén a címlapokra került. Idén össze pedig a TV2 képernyőjén is feltűnik majd, ugyanis korábbi kolléganőjével, a Szilágyi Andrát alakító Dajcs Anitával fognak szerepelni az Ázsia Express 2026-os évadában, ami Dél-Amerikában kalauzolja a nézőket. Hogy mi lett a többi szereplővel? Hát ez is kiderül, kérem szépen, a borsonline.hu felületről.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, még pedig a nemzetisport.hu oldala. Végül egy gólom múlt, hogy kiestünk, de akkor azt hittük, nem baj, jön majd a többi nagy torna, Európa-bajnokság és világbajnokság. Így emlékezett vissza a Tétári Lajos a mexikói VB napra pontosan 40 évvel ezelőtti, máig a legtöbb kérdés felvető magyar mérkőzésére, a szovjetektől elszenvedett 6-0-ás vereségre. A 61-szeres válogatott, 7-szeres világválogatott, máig utolsó világbajnoki gólszerzőnk szerint a legnagyobb hiba az volt, hogy minden nap 12 órakor edzettünk. Azok az emberek, akik Mezei Györgynek segítettek és mondták, hogy mi is itt voltunk kint Mexikóban, és itt lettünk olimpiai bajnokok, félrevezették Mezei Györgyöt. Hogy miről van szó pontosan, erről is beszámolt, tehát a nemzetisport.hu oldalnak Détári Lajos. Az előző heti edzések után már bent lakásos rendszerben készül a telki edzőtáborban Finnország és Kazasztán ellen a magyar labdarúgó válogatott. Hétfő délutánra minden futballista megérkezett telkibe azok közül, akiknek hétfő napközben meg kellett érkezniük. Egy-két játékos csak kedden csatlakozik a többiekhez, azaz ma újra együtt egy csapatban készülhet Gruber Zsombor és Pécsi Ármin. Ők ketten kisgyerekként Győrben lettek csapattársak, középiskolásként együtt kerültek Felcsútra a Puskás Akadémiához. A felcsúti kollégiumban sokat álmodoztunk arról, hogy sikeres futballisták leszünk, de arra talán mi sem gondoltunk, hogy a magyar válogatottban egyszerre leszünk kerettagok, mondta Gruber a Nemzeti Sportnak. Hát, hogy mit mondtak még a játékosok ezen kívül, ez is kiderül a portálról. Több mint 200 meccset játszott már egymás ellen a Veszprém és a Szeged, a két sztárcsapat 1981 óta íródó közös történetében, de korábban sohasem született annyi gól, mint múlt hét pénteken a bajnoki fináli első felvonásában. Az építők 38-36-ra győzött a 74 gól, egyet több, mint amennyit 2021. június 5-én szintén a Veszprém arénában összehoztak a felek, természetesen kézilabdáról van szó. Az 5 évvel ezelőtti meccs jóval kellemesebb emlék a szegedieknek, hiszen 37-36-ra győzni tudtak az ősi rivális otthonában, és a bajnoki címet is hazavihették. Ma a Veszprémnek lesz meccslabdája, az egyik fél második győzelméig tartó aranycsatában. Az esélyek Pascal együttese mellett szólnak, mert hogy ki és hogy vélekedik erről a mérkőzésről, erről a kézilabda összecsapásról, elolvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
11: FM 92.5.
1: Cegléd Rádió.
11: Itt minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszélet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül,

0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
1: Now this is not the

0: Itt maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
2: Az időjárásról.
7: Többnyire napos idő valószínű, futószáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es km

0: két észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön majd Szatmári Gábor, övé a terep este 8-ig, majd érkezik Vörös Nándi is egy kicsit később. A Well Hello meg most, nem sokára pedig én vissza.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

Kedves hallgatók, június 2-a van, tehát a mai napon a Kármenek és az Aniták ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Jenő, Ármin, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Geminián és Eugén nevű ismerőseiket is. A Kármen héber spanyol eredetű név, jelentése Karmel hegyi kert, Szűz Mária spanyol megnevezéséből, a Karmel hegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Az Anita a héber annan és spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem ezért is!

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel zenei évfordulókkal. 98 éve látta meg a napvilágot Kovács Erzsi, Emerton-díjas énekesnő, aki 1950-től kezdve a 2000-es évekig énekelt. 85 éve született Charlie Watts, angol zenész, aki a The Rolling Stones dobosaként vált világszerte ismerté. Watts közismert volt elegáns megjelenéséről, jazz dobolni tanult, majd 1961-ben csatlakozott Alexis Corner csapatához, egy számukra ismeretlen formációhoz, eközben grafikusként dolgozott egy reklám cégnek, és ott a High Flying Bird címmel képregényt rajzolt Charlie Bird Parker tiszteletére. 1963. januárjában lett a Rolling Stones dobosa, és a zenekar tagja volt haláláig. A 70-es évek végén beszállt Ian Stewart Boogie Woogie csapatába, a Rocket 88-be. Az 1980-as években pedig egy big banddel turnézott, milyen energia volt benne, nem? Majd önálló nagy lemezeket adott ki. 1989-ben a Rolling Stones tagjaként beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. A Modern Drummer magazin 2006. júliusi számában Wattsot beszavazták a Modern Drum Hall of Fame-be olyan dobosokkal együtt, mint Ringo Starr, Keith Moon, Steve Gadd, Buddy Rich és más neves ütősök. 2021. augusztus 24-én pár héttel szívműtétje után egy londoni kórházban hunyt el. Charlie Watts tehát 85 évvel ezelőtt született, na, hogy Rolling Stones-szal folytatjuk, aztán meg még egy névvel, maradjanak velünk!

0: még egy nevet meg kell említenünk itt a zenenaptárovat végén. 1960-ban született ezen a napon Bernhard Lloyd német zenész, az Alphaville szintetizátorosa volt, már nem tagja a csapatnak. Az Alphaville egy németországi szinti pop-rock együttes, csak mondom a nagyon fiataloknak, amely a 80-as években volt a legnépszerűbb. Alapítói Marian Gold, aki egyedül a tagja még ennek a csapatnak, Bernhard Lloyd és Frank Mertens legismertebb szerzeményei, talán mondanom sem kell már, mint a csapatnak, Big in Japan, a Sounds Like a Melody és a Forever Young, csak hogy hármat emeljek ki a kiváló muzsikák közül, ugye ezt a hármat ráadásul mindegyiket játsszuk mi is itt a Cegléd Rádióban. Jelenleg a tagok Marian Gold, az énekes, David Guldes gitáros és Jakob Kirsch dobos. Az Alphaville 82 elején alakult, eredetileg Forever Young néve. Amikor Marian Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán, pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Mertens. Hárman együtt írták a Forever Young-ot például. Majd rögzítették azonos című demójukat. 1984-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes megjelentette első kislemezét, a Big in Japan című dalt, melyet Gold 1979-ben írt, miután hallotta Holly Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni. Na hát így indult az Alphaville története, amely egyébként a mai napig tart, de csak Marian Gold a tag a régiek közül. Olyannyira aktuális egyébként az Alphaville nevének emlegetése, hogy ebben az évben, az év második felében, most pontosan nem tudom mikor, de jönnek Magyarországról koncertezni az MVM Domban. Most meg meghallgatjuk őket, a Big in Japan szól azonnal itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Te mész arra, én meg erre?
8: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
7: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
8: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
7: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
9: Végre egy új családi program!
10: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegmédia kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik, élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot méretünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli széllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: FM 92.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy még Steigerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal játszom Bob Sinclair felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechl Jánost bízta meg. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvos missziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az egészségügyi világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak. Így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. 48 ember halt meg, hatan viszont felgyógyultak a betegségből.
2: Az időjárásról.
8: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es

0: építik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatyi Szatmári Gábor, majd őt követi Vörös Nándi, most Lotfi Begi, Gáspár Laci, Majka meg együtt jön, érkezik, mint a hurrikán, a dal címe ugyanis az, hogy hurrikán, aztán folytatjuk majd a többiekkel, persze meg jönnek a fontos hasznos infók, programajánló és levezetésképpen, már ami a délutánt illeti, jön egy kis lapszemle is, maradjanak vele.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek

0: gyógyszertár az, a Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes Patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hozzád.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. A magyar blues legendája Deák Bill Gyula több mint fél évszázad áll színpadon, de a mai napig ugyanazzal a szenvedéllyel és energiával énekel, mint a pályája kezdetén. Bár az idő múlását ő maga is érzi, és a teste olykor már jelez, a közönség szeretete minden nehézségen át segíti. Az énekes őszintén beszélt arról, hogy fizikailag már nem mindig könnyű számára a fellépés, különösen a tért fájdalmai miatt, de eszébe sem jut visszavonulni. Fáj a térdem, sokáig már nem bírok állni a színpadon, de nem panaszkodom. Ez a korral jár, és az az igazság, hogy én még a mai napig is súlyzózom, megtornázom, szóval rendben van minden. Hála Istennek, a hangom ugyanúgy szól, mint régen, nagyon szeretek, még mindig énekelni kezdtem a borsnak Deák Bill Gyula, aki már leginkább ülve énekel a színpadon. Az elmúlt időszak azonban lelkileg is nagyon nehéz volt számára, hiszen tavaly elveszítette imádott feleségét, a gyász fájdalma mai napig ott él benne. Voltak problémák, nemrég halt meg a feleségem, úgyhogy ez azért benne van az emberben. Persze már könnyebb, eltelt egy év, de ez még korai, nagyon szépen éltünk együtt, mondta meghatottan. Bár vérében van az előadó művészet, minden apró mozzanat a fellépések előtti izgalom még most is ugyanúgy ott motoszkál benne. Szokott lenni egy picit druk, persze, mindenkiben van egy egészséges izgalom, szeretem ezt az egészet, szeretem a közönséget, mondta Gyula, bármint Deák Bill Gyula, aki elárulta, idén sem fog unatkozni, leginkább az ősz lesz zsúfolt a számára, számos koncerttel és nagy szabású fellépéssel készül. Megyek majd a Szigetre, Bródi koncertjére, és ősszel pedig jön a nagy rossz vér turné, ahol vendégem lesz Tátrai Tibor, Ferenci György és Keresztes Ildikó is. Játszunk majd több sportcsarnokban, például Pécsen a Lauber Dezső városi sportcsarnokban, az Új Szegedi sportcsarnokban és Szombathelyen az Agora művelődési és sportházban is. Mindenkit ölelek és várok a koncertjeimre, árulta el lelkesen. Deák Bill Gyulával is foglalkozik, tehát a borsonline.hu oldal. Az az egy baj van, hogy nagyon ritkán, sajnos, de most legalább írtak róla. Megrázó vallomást tett, maradunk a borsonline.hu oldalnál, a mindössze 24 éves hazai rapper, aki komoly alkohol problémákkal küzd. Német Vini, mondjuk én nem ismerem őt, de biztos sok Német Vini rajongó van, az Ázsia Express tárja és K. Kevin kanapé lakója sokkolta a rajongókat, amikor elárulta, súlyos májbetegsége miatt 2 hónapos teljes abszinenciára kényszerült. Bár az élete forgott kockán, a legfrissebb hírek szerint a horrorisztikus diagnózis sem volt elég nagy lecke számára. A kényszer pihenő után szinte azonnal visszatért a romboló életvitelhez, nem tanulva korábbi partnere, Ádám Szofi, azaz nem az a lány Szofi példájából sem. A drámai fordulatról a zenész egy őszinte beszélgetés során rántotta le a leplet. Bár a Marics Petivel közös Józanok című slágerében ironikus módon pont arról énekel, hogy a spanokkal való közös berugásuk után mindig jön a be nem tartott ígéret a leállásra, a valóságban ez már rég nem csak duma vagy jópofa dalszöveg volt. Vini elképesztő őszinteséggel vallott arról, hogy hiába voltak ígéretek nála, sokáig a függőség diktált, egészen addig, amíg a szervezete végleg be nem mondta a szolgálatot. Van ígéret amúgy, de alapjáraton, hogyha már nagyon úgy érzem, akkor nincs. Nekem amúgy volt egy májbetegségem, ami 2 hónapja javult meg. Van ez a got érzék, aminek maximum 50-nek kellene lennie, na nekem 550 volt. Már majdnem besárgultam, és tényleg nagyon rosszul voltam, nem bírtam inni sem. Megittem egy korty piát, és egyből kijött. A mindennapokban is nagyon rosszul voltam, aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy ez a baj. 2 hónapig szednem kellett gyógyszereket, odafigyelni magamra, csak vizet inni és pihennem is kellett, mesélte a rapper, aki a normális laborérték 10-szeresét produkálva konkrétan az életével játszott. Hát ha valaki ismeri Német Vinit, akkor tudja, hogy miről van szó, és ha valaki ismeri őt, akkor nagy valószínűséggel a borsonline.hu oldalra is rákattam majd, hiszen ezzel a történettel is foglalkozik részletesebben ez a felület. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a blik.hu oldalal a mai lapszemlét. A dal Magyarország szeretlek, balatoni nyár családbarát, Rátonyi Krisztina az elmúlt több mint egy évtizedben a közmédia emblematikus műsorait vezette. Ám hónapok óta gyakorlatilag eltűnt a képernyőről, s a közösségi oldalán sem osztott meg október óta olyan tartalmat, amely tévés projektet reklámozna, pedig korábban előszeretettel posztolta az adások izgalmas pillanatait. Vajon mi történt? Az utóbbi hónapokban tehát Rátonyi Krisztina, aki nélkül néhány éve szinte nem készült nagy műsor a köztévében, szinte eltűnt a képernyőről. A közösségi oldala tanúsága szerint rengeteget utazik, de műsorban tavaly ősz óta nem szerepelt. Ő maga a Duna nyári beszélgetős műsoráról, valamint a Jóra valókban való részvételéről osztott meg képeket. Azóta csak a kedvesével és a családjával, illetve Luna nevű kutyájával töltött pillanatokról számolt be. Többször járt Szlovéniában, egyszer egy kalantúrán, síelni ment, nyaralt a szerelmével Spanyolországban, sajnos az nem én vagyok, és sok időt töltött a Balatonnál. A TV székházát azonban a jelek szerint messze elkerüli, vagy legalábbis úgy nem nagyon tűnt fel, hogy valamilyen tévéműsorban szerepeljen. Ráadásul a napokban az MTV a sajtóosztály egy meglepő tartalmú hírlevelet küldött ki. Május 30-ától új részekkel jelentkezik a Jóra valók. Szombat délutánonként Rókusfalvi Lili várja a Duna nézőit, bemutatva a mindennapok hőseit, olyan önkéntes munkát végző civileket, akik példát mutatnak emberségből, írták, ami azt jelenti, hogy ebben a műsorban lecserélték Rátonyi Krisztát. Rajongók, kommentelők találgatják, miért látni kevesebbet a műsorvezetőt az MTV a produkcióiban. Volt, aki személyes ellentétet, félreállítást sejtett a háttérben, nem mindenre hivatalos megerősítést nem kaptunk, írja a blik.hu. Az MTV a sajtóosztálya szerint egyszerűen csak frissítésről és pihentetésről van szó, hogy a kétségkívül nagy munkabírású Rátonyi Krisztina ne égjen ki. A közmédia törekszik arra, hogy a műsorvezetőit időről időre új feladatokkal bízza meg, ezzel bővítve a tapasztalataikat és fenntartva a motivációjukat. Emellett lehetőséget biztosít fiatal tehetségek számára a különböző műsorokban való bemutatkozásra, miközben műsorait folyamatosan a nézői igényekhez igazítva fejleszti és frissíti, kapta a blik.hu oldal a választ a közmédiától, majd a sajtóosztály munkatársai azt is megerősítették, hogy a népszerű műsorvezető, akit a közösségi oldalaim folyamatosan arról kérdeznek, mikor tér vissza, része a közmédia jövőbeli terveinek. Rátonyi Kriszta továbbra is az MTV a munkatársa, és aki figyelmesen nézi a csatornáink kínálatát, a Ridikül műsorvezetői székében is láthatta őt, egy héten keresztül ő vezette a népszerű női talk show-t. A vállalat a jövőben is számít a szakmai tapasztalatára, a munkájára, írták, ám egyelőre nem derült ki, melyik az a műsor, melyben újra számolnának Rátonyi Krisztinával.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összekö

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceg Média kedvenc daraival. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre északkeleten van kilátás, és ott kora estig számottevő csapadék sem valószínű. Kezdetben a déli, és majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik. Élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és akkor az ország keleti almadán páráns, ködös tájokkal is találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarhatják felük a napsütést, és elsősorban északon, északkeleten és keleten eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli eszéllel élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
1: Cegli.

fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel attól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, övé a terep most este 8-ig, utána pedig érkezik Vörös Nándi. Én meg legközelebb holnap, azaz június 3-án szerdán újra reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rámhallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérült. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik.
1: Az időjárásról.
6: Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a KEDD esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, hogy mivel készültem önöknek mára, természetesen két beszélgetéssel és sok-sok remek muzsikával. Ha KEDD van és minden rendben van, ahogy szoktuk mondani, akkor jöhet a heti rendőrségi összefoglaló. No hát úgy néz ki, hogy ennek semmi akadálya, úgyhogy Karasz Csabával fogjuk majd átnézni az elmúlt hét rendőrségi eseményeit. Hát lesz miről beszámolni a Csabának, azt hiszem, úgyhogy érdemes lesz ezekre az eseményekre és ezek tanulságaira is odafigyelni az első órában. A következő órában pedig Détári Lukács Ági lesz majd a vendégünk, a Kossuth Művelődési Központ ügyvezetője, vele pedig természetesen ceglédi programokról fogunk beszélgetni. Egy picit majd a beszélgetés elején visszanézzünk az elmúlt hétvégére, a Pöttyös Gyereknapra is. Ez mindig nagyon-nagyon nagy esemény szokott lenni. Hát ez azt hiszem most is így sikerült, de ezt majd Ágival elemezzük, és előre nézünk majd a következő időszakra, hát különös figyelemmel a közelgő Laska Fesztiválra is, bár az még nincs itt a nyakunkon, de már azért nagyon közel van, és nyilván a szervezőknek már most rengeteg dolguk van ezzel kapcsolatban, úgyhogy erről is, meg ha egyéb más adódik, természetesen ezekről is fogunk majd szólni, de ez már a következő óra témája. Közben előtte, utána pedig szokás szerint szólnak majd a jobbnál jobb muzsikák. Ray-jel kezdtünk, és a Where is my husband, hol van a férjem című dallal, 2026-os friss felvételről van szó. Most még jön az Airi Mafia, kell egy ház című feldolgozása, 2021-es ez a feldolgozás, ezt még meghallgatjuk, utána pedig már is jön a heti rendőrségi összefoglaló Karasz Csabával, úgyhogy érdemes velünk maradni, remélem a következő szűk két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Az IRI Mafia felvétele után pedig tehát jöjjön a heti rendőrségi összefoglaló. Szokás szerint Karasz Csabával beszélgetünk majd arról, hogy mi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten, bűnügyek terén, az online térben és a valós térben egyaránt, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetnünk. Érdemes lesz odafigyelni a következő percekre is.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Szokás szerint ezen a héten is Karasz Csaba fog erről beszámolni nekünk telefonon. Ő ott van a Ceglédi Rendőrkapitányságon. Csaba, nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
2: Szervusz Gábor, és köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Hát nézzük csak, hogy hogyan alakult az elmúlt hét statisztikája a ti szempontotokból. Kezdjük szokás szerint a bűncselekményekkel. Az úgymond hagyományos bűncselekmények, a bolt lopások meg a kis családi erőszakok tekintetében milyen volt az elmúlt hét?
2: Az elmúlt héten is volt boltlopás, volt családon belül erőszak is, tehát nyitott mind a kettőből bőven. Itt viszont kiemelném a közvetlenül elkövetett különböző vagyonelleni bűncselekményeket is. Itt kimondottam most például azokat, amiket a Facebookon is lehet olvasni, és a borzolja a cegedi állampolgároknak a figyelmét, hogy több gépkocsi feltörés volt, és mint ahogy a múlt héten is mondtuk, ilyen bandál jellegű gépkocsi feltörés.
1: Pontosan.
2: Most ezzel kapcsolatban már akkor sejtettük, hogy kit kell keresni. Sikerült az elkövetőt a kollégáknak a héten elfognia. Ő egy 14 éves fiatalember, május 17-én töltötte a 14-et, tehát előtte voltak bőven bűncselekményei, akkor még gyermekkorúként követte el.
1: Persze.
2: És tekintett arra, hogy közel 10 vagyonelleni bűncselekménnyel tudtuk meggyanúsítani, őt őrizetbe is vette a ceglédi rendőrkapitányság. A Budakörnyéki járási ügyészség felé előterjesztést tettünk a letartás indítványozására, és úgy tudom, hogy az ügyészség az indítványnak helyt is adott, és holnapi napon lesz tárgyalása a Budakörnyéki járási bíróságon, ott fog eldőlni a sorsa, hogy mi lesz vele. Őt Békés Csabán volt elhelyezve, tehát akármi is az eredmény, utána a végén szinte biztos, hogy Békés Csabára kell majd szállítanunk vissza egy intézetbe.
1: Igen.
2: Ahonnan nem tudom, hogy majd milyen lesz a további sorsa. Ugyanakkor ez az eset is rávilágít arra, hogy tehát ez a gyerek

0: ez tényleg vandál módon, mindenféle előzetes felmérés nélkül, amerre ment, törte fel a kocsikat. És igen, még eszköz se visz magával, hanem amit talál az útszín, betondalabot is, azzal behajított az ablakot, és bemászott a kocsiba, és erre kértük a múlt héten is az állampolgárokat, hogyha ilyet tapasztalnak, akkor ezt jelezzék már a rendőrhatóság számára, hiszen nagyon nagy segítség is. Most is például kamerafelvételekből lehetett látni, és azonnal a kollégák felismerték, hát ez a gyerek, akivel kapcsolatban már ezer szerint is kettünk. Ilyenkor fontos azt érek, hogy az állampolgárok ne csak szidják a rendőrséget a Facebookon, hanem segítség is a munkánkat, mert lehet, hogy nem az ő kocsiját törte föl ez a gyerek, lehet, hogy holnap az övét fogja föltörni.
1: Pontosan.
0: És az állampolgár által szolgatott videófelvétel, vagy bármi más egyéb nyom, az nekünk nagyon sokat segít ilyenkor a munkánkba.
1: Igen, igen. Hát szinte nem múlt el hét az utóbbi időszakban, hogy ne kelljen gyerekkorú elkövetőkről beszámolnunk, és mindenféle, akár utcai rablás, vagy most éppen gépkocsi feltörés kapcsán. Hát ez nem túl megnyugtató.
0: Nem, ugyanakkor a bűncselekmények száma, tehát most egyfajta hergelés megy, így, hogy fogalmazzam, a Facebookon keresztül is.
1: Igen.
0: És akkor mindenki azt írja, hogy hú, hát Cegléd ilyen hely, olyan hely, és micsoda fölhalmozás van itt már a bűncselekményeknek. Gyakorlatilag nincs több bűncselekmény, mint az elmúlt évben vagy években, csak most nagyon nyilvánosságot kap, mert azonnal felkerül valamiért a Facebookra. Úgy gondolják, hogy az azonnal meg kell írni és föl kell rakni, legyen ez akármilyen cselekmény, és persze utána rögtön jönnek rá a felszólások, hozzászólások, aminek a 80%-a arról szól, hogy hát persze a rendőrség nem csinál semmit. Tesszük a dolgunkat, de ugyanakkor megint elmondanám, hogy a rendőrség csak akkor tud eredményesen dolgozni, hogyha bizonyítók birtokába jut, és tudunk miből elindulni.
1: Persze.
0: Ez pedig az állampolgárok kellnek. Tehát igen, tanúkat kell kihallgatnunk, kamerakutatást kell végrehajtanunk, kamerafelvételt kell lefoglalnunk, ki kell elemeznünk, és még nagyon sok egyéb eljárás van, amit meg kell csinálnunk, és ez kellnek az állampolgárok is. Tehát az úgy nem segítség, hogyha szidják az embert a Facebookon keresztül.
1: Persze.
0: Ugyanakkor, ha tud valamilyen cselekményről, azt nem osztja meg velünk.
1: Igen, igen, igen, ez nagyon-nagyon fontos. Hát bizony-bizony, azért van dolog itt rendesen. Nem tudom, hogy mi a tapasztalat, hogy ezek a különféle cselekmények mennyire függenek össze a kábítószerfogyasztással, vagy azt teljesen le lehet választani erről a vonalról.
0: Ezt mindig vizsgáljuk, ennek a hátterét is, ezt a múlt héten is elmondtam. Általában azért az esetek jelentős részében azt lehet tapasztalni, hogy igen, ezek az elkeltők fogyasztottak, vagy a cselekmény előtt, vagy jóba korábban, de fogyasztottak kábítószert, vagy éppen azért követnek el cselekményeket, mert az abból beszerzett pénzből, vagy az ellopott áróból akarják a kábítószert beszerezni. Ezt már olyan sokszor elmondtuk, hogy amikor a vajonéli bűncselekményeket száma kicsit megszaporodik egy adott területen, akkor ott már lehet tudni, ott egy kábítószer kereskedő tevékenykedik, és akkor utána mi megyünk utána, és akkor utána az a következő, hogy azt kiiktatni a sorból. Tehát nyúlzunk sok színben, és nem csak egy cselekményt vizsgálunk, hanem vizsgáljuk azoknak az összefüggéseit is. Ez egy olyan elemző értékelő munka, ami már tényleg a rendőrszakmai színvonat ezt jól mutatja, és nálunk jól sikerült kilőni ezeket a kereskedőket. Hát bízom benne, hogy most is így haladunk tovább, és legközelebb majd erről is be tudunk már számolni.
1: Igen, igen, igen. Voltak fogások egyébként a múlt héten ilyen szempontból?
0: Mindig vannak kábítószerrel kapcsolatos fogásaink, általában fogyasztókat sikerül fogni.
1: Igen.
0: De jellemzően egy-egy vagy annyi bűncselekménynél társítva előkerül a kábítószer birtoklás és bűncselekmény. Tehát így azért a kábítószeres tevékenységünk, a kábítószer elleni küzdelmünk az minden héten így jól látható.
1: Igen. Az online tér kihagyhatatlan nyilván minden egyes ilyen rendőrségi összefoglalóból. Mennyire volt aktív most az online tér?
0: Ez mindig aktív. Ez most is aktív volt, és hát van egy pár dolog, amit már nagyon sokszor elmondtunk, de hát nem sajnáljuk fel az időt, elmondjuk most is. Hát ha végre már valaki ezt meghallja és magáévá is teszi, tehát arra szeretném kérni az állampolgárokat, hogy amikor a Facebookon, és mindig a Facebookból indulunk ki, de hát ezt nézi a legtöbb ember, amikor a Facebookon automatikusan felkerülnek különböző hirdetések,
1: igen,
0: nagyon jó ajánlatokkal,
1: ugyan,
0: akkor alapvetően már rögtön meg kéne, hogy gyulladjon egy vészlámpának, hogy hopszi, ez ugyan miért jön föl nekem. Valószínű egyébként azért, mert hogy engem be akarnak csapni, mert látják, hogy milyen érdeklődési kör van,
1: igen,
0: és akkor megjönnek hozzá társítva a különböző kéretlen reklámok, fantasztikus pénzügyi vagy piaci ajánlatokkal. Ez lehet áruvásárlás, de lehet akár befektetési ajánlat,
1: hogyne,
0: is. Vagy már, most már gyakori volt a kriptovalutával kapcsolatos megtévesztés is. És én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a tapasztalataink alapján nem minden Facebook hirdetés egy bűncselekményt tartalmaz, de a legtöbb esetben, amik itt a hirdetésekben fölmerülnek, ott mindig figyelni kell, hogy vajon tényleg be akarnak-e minket csapni. Például most napokban is láttam olyat, hogy ismert áruházlánc Magyarországon ilyen készletkiseprést tart, és éppen mit tudom én, hány darab állólámpát, hogy akármit el tudnak adni. Hát ez szinte biztos, hogy becsapás. Egy korábbi ügyünkben például egészen Ciprusig mentek a szállat. Az ottani szabályozás az kicsit lazább, tehát ott azért meg lehet engedni az ilyen cégeknek a működését. És ciprusi céget működtek, és úgy verték át az embereket a Facebookon keresztül. Ilyen hamis árukkal. Most meg azt volt legtöbbször előfordulni, ha jön is áru, akkor meg nem az jön meg, amit rendeltünk. Mindenféleképpen javaslom, mielőtt bármit megrendelnek az emberek, nézzük meg ki a hirdető, nézzük meg milyen vélemény van róla, mindig nyomozunk egy kicsit előtte a megrendelés előtt, hogy be akarnak-e csapni, és ha azt látjuk, hogy kockázatos, akkor nem szabad megrendelni.
1: Akkor inkább hagyjuk. Így van.
0: Így van,
1: mert
0: az kárértékek nem nagy kárértékek, tehát ebből esetben pár 10 000 fontos kárértékekről beszélünk, de ez is kellemetlen, mert az ember egy abszolút jogosan becsapva érzi magát. Ugyanakkor ez mind megelőzhető lenne akkor, hogyha ha én jobban odafigyelek, és azt mondom, hogy megnézem ezt az hirdetőt, és meg utána olvasok, és így azt írják, hogy megbízhatatlan. Sőt, mi több, ezt a múlt héten is elmondtam, hogy a mesterséges intelligencia is már válaszol nekünk arra, hogy az ilyen kereskedőt, hogy nem megbízható kereskedői oldal. Rögtön ez már jelzés arra, hogy onnan biztos nem fog rendelni semmit.
1: Fú, hát szép, bizony oda kell figyelni, nincs mese. Hát, és oda kell figyelni persze az utakon is, hogy visszatérjünk a valós térbe egy picit. Az elmúlt héten, akkor Becker Bettivel beszélgettél, és hát elég szép nagy számról kellett beszámolni. Közel 10 baleset történt, ha jól emlékszem. Most viszont csak egyetlen egyről. Hát kár, hogy ez az egy is becsúszott, de miről volt szó? És azt hiszem, hogy itt sem volt azért súlyos sérülés, hogyha minden igaz.
0: Itt is könnyű sérülés keltett, és ez a klasszikus baleseti szituáció, amit már olyan sokszor emlegettünk, kerékpár ütközik személygépkocsival.
1: Hát igen.
0: Itt annyiból van egy kicsit megfűszerezve a történet, hogy nem a személygépkocsi volt a figyelmetlen, és nem ő volt az okozó, hanem most fordító, most a kerékpáros volt figyelmetlen, és figyelmetlenség következtében szinte biztosnak mondhatom, hogy ő is sérült meg a cselekmény során. Tehát, hogyha ez az egy darab kerékpáros figyelmesebben közlekedett volna, akkor ez az egy baleset már nem következett volna be, és elmondhattuk volna most Gábor, hogy a héten nem volt baleset.
1: De jaj, de jó lett volna.
0: Most sajnos az egy, ez most megtörtént. Bízom benne, hogy azért eljutunk majd odáig, hogy ebben az évben lesz olyan hét, amikor nincs baleset. Tavaly volt.
1: Benne. Volt, igen.
0: Így van, bízom benne, hogy ebben az évben is lesz.
1: Nagyon reméljük, hát ugye most majd jön a fesztivál szezon, és sok nagy rendezvény lesz, sokan fognak mozogni mindenféle eszközzel, ami létezik, úgyhogy kérem tényleg nagyon óvatosan, nagyon körültekintően közlekedjenek, és hát nagyon örülünk, hogy ha már meg is történt ez a baleset, de azért legalább súlyos sérülés nem volt, nem járt vele, úgyhogy ez már eleve egy pozitívum, de jó lett volna, hogyha ez is elmarad valóban, és
0: jó lett.
1: Egy szép jó lett nullát volna. Mondhattunk volna. Igen.
0: Ugyanakkor még el ne feledkezzünk arról, hogy tényleg június van már, kitört a nyár, jó az idő, lassan végig az iskolának, egyrészt a gyerekek szabadabban fognak mozogni a közterületen, tehát rájuk nagyon kell figyelni, hiszen ők is kerékpárral, rollerral, és még ki tudja, milyen közlekedési eszközzel fognak az utcán közlekedni. Ugyanakkor nagyon sok gyerek, és sok felnőtt persze, meg fog jelenni a különböző strandokon, fürdőkben, szórakozó helyeken. Mindenki figyel oda a saját emlés dolgaira. Tehát ezt elmondtuk minden évben, most is hagyd mondjam el, hogy a tűrőköző szép a strandon, az nem vigyáz az értékeinkre.
1: Az
0: a tűrőköző alá elrejtett nagyértékű iPhone telefon, vagy pénztárca teli persze bankkártyával, személyes adatokkal, ez nincs biztonságban a tűrőköző alatt. Vagy nem viszünk be ilyen tárgyakat a strandra, és inkább elzárom mondjuk az autóba, vagy vannak öltözői szekrények, és hogyha
1: azok is vannak,
0: akkor,
1: bizony, megyünk,
0: akkor inkább nagyobb biztonságban van, mint ott. Illetve nagyobb összeggel nincs értelme elmenni a strandra,
1: persze.
0: És nagyértékű telefonnal sem. De ha valaki mindjárt úgy gondolja, hogy már pedig neki ez feltétlenül muszáj és szükséges, hogy ott legyen nála, akkor viszont vigyázol rá, és ne a tűrőkező alá rejtsel.
1: Hát igen, igen, na, az nem biztonságos hely, az egész biztos. No, hát köszönjük szépen az információkat is, és a jó tanácsokat is. Ezeket tessenek megfontolni, kedves hallgatók, és vigyázzanak magukra, mind a valós, mind az online térben, mert a veszélyek azért itt leselkednek ránk, de ha odafigyelünk, akkor ezek nagyon-nagyon tekintélyes részét meg lehet előzni, mint a példák is mutatják ezt. Karasz Csaba, köszönjük szépen még egyszer, és akkor minden folytatjuk jövő héten, meglátjuk milyen hírekkel, milyen információkkal és milyen tanácsokkal jössz majd akkor.
0: Köszönöm, Gábor, szervusz, viszont hallásra.
1: Minden jót.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A keddesti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik, még egy nótácska azért idefér, ez a nóta pedig legyen Valmár és a Színvak című érdekes kis nótája 2022-ből. Ezzel zárjuk tehát ezt az órát, de már is jön a következő, amelyben tehát bizony fontos ceglédi programokról fogunk majd beszélgetni Détári Lukács Ágival, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével. Visszanézünk a Pöttyös Gyereknapra, de előre nézünk a Laska Fesztiválra is, és még bár mi adódik természetesen mindarról a következő órában Ágival majd alaposan beszélgetni fogunk, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni a Cegléd Rádióval.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban.
1: Az időjárásról.
4: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néha felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Sok

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Ő volt Ed Sheeran és a Sapphire című felvétele 2025-ből. Ezzel indítottuk ezt az órát, a keddesti beszélgetős műsor második óráját, amelyben tehát majd a Kossuth Művelődési Központ ügyvezetőjével, Détár Lukács Ágival beszélgetünk ceglédi programokról, nemrégiben lezajlott és közelgő programokról egyaránt, hiszen azért indul a fesztivál szezon, akárhogy is nézzük, de még azért előtte meghallgatjuk a Follow the Flow felvételét 2011-ből, nem, rosszul mondom, most nézem csak, 2021-ből a Tőlem ne című dalt. Hát tőlem ne távolodjanak el, és a rádiótól se, mert hogy a dal után, a Follow the Flow felvétele után, tehát jön a beszélgetés Détári Lukács Ágival.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Az elmúlt hétvégén ismét nagy sikerrel zajlott le a Vörösmarty téren a Pöttyös Gyereknap. Hát az időjárás is azért azt hiszem kedvezett nekik igencsak. És hát na erről is fogunk beszélgetni a következő percekben Détár Lukács Ágival, a főszervezővel, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével, és természetesen már vigyázó szemünket előre is vetjük, mert azért már itt a nyakunkon a Laska Fesztivál is mondhatni, de egyéb más programok is akár szóba kerülhetnek. A következő perceket is érdemes lesz figyelni azoknak, akik valami kellemes kikapcsolódásra vágynak itt Cegléd városában.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, tehát ceglédi programokról lesz szó a következő percekben, és ki mással beszélgetnék erről, mint Détári Lukács Ágival, a Kossuth Művelődési Központ vezetőjével, aki most telefonon tud rendelkezésünkre állni, de természetesen itt van velünk, és hát nagyon sok érdekes dologról fog nekünk beszámolni. Szervusz Ági, köszöntelek innen a stúdióból.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Na hát menjünk időrendi sorrendben, egy picit nézzünk vissza a múlt hétvégére, hiszen hál' Istennek ismét sikerült megrendezni a Pöttyös Gyermeknapot, ami hát már egyfajta legendás rendezvény a városnak, mondhatjuk nyugodtan, ugye?
2: Igen, éppen utána számoltam,

0: Nagyon szép időnk volt most is, így van.
1: Gondolom, hogy azóta egy kicsit úgy értékeltétek is ezt az eseménysort, mire jutottatok, elégedettek vagytok?
0: Abszolút. Tehát mi megtettük, amit szerettünk volna, megbiztosítottuk, és úgy láttuk, hogy abszolút sikerült, működött. Éppen tegnap Pudics Zsoltival váltottunk hát így levélváltást, meg ugye már ugye látta, hogy ő írt is egy értékelőt a Sportszigetről.
1: Igen.
0: Hogy hogyan látta, és hogy miben lehet a jövőben fejlődni. Láttunk változásokat is, tehát a pozitív megítélés a rendezvények az még mindig megvan, és szeretik a gyerekek és a családok a Döcsős Gyereknapot, de látunk egy ilyen változást is itt a programok használatában, ami nem tudom, hogy ez most csak ennek az évnek szól, vagy egy ilyen társadalmi tendencia lesz ebben. Kevésbé ülnek oda most a kézműves foglalkozáshoz, a tevőleges dolgokhoz, és valami ilyesmit állapítottak meg a Sportszigeten is, a szülőkkel érkeznek, kipróbálták, mert több százan voltak, de olyan más, hogyan állnak a programokhoz, ez olyan érdekes. Az aktivitásoknál látunk egy ilyen kisítő vissza.
1: Erre is figyelni kell nyilván, és így van. Igazítani igen. Aztán majd a programokat.
0: A közönségek ugye látjuk ilyenkor a visszajelzését, mert ugye a képes beszámolók alatt ugye mindenki, aki szeretne, ugye ír üzenetet, kommentel, vagy ott élő szóban elmondja, ott ugye nagyon szeretik, tehát egy ilyen pozitív töltődés.
1: Abszolút.
0: Ez ilyenkor ez a sok piros színnek amúgy is van egy ilyen energia feldobó hatása, a pirosban vagy, akkor ugye energetizál téged, vagy ilyen energiadúsabb vagy, feldob maga a szín, tehát hogy visz haza egy ilyen pozitív töltést mindenki ebből, ez biztos, mert hát azért mindig úgy rakjuk össze, hogy ezekben értékek legyenek, ezekben a programelemekben. Tehát minőségi, a színpadi program, a színpad körüli programok is. Én ugye tudatosan nem engedek be gagyit, vagy nincsen jelen alkohol a rendezvényen, tehát ennek van a tudatossága. És ugye amellett ugye a gyerekprogramok, az ilyen kultúrás programok, mellette ugye az első perctől házasságot kötöttünk a sporttal, és ugye a mozgás szeretetét, a mozgás fontosságát is megmutatjuk, tehát ugye ez ugye a kezdettől így alakult ki, a sportág bemutató, vagy gyakorlatilag ez egy sportág választó itt Cegléden, oda is jönnek a szervezetek. Nagyon nehéz, vagy egyre nehezebb az önkénteseket megszólítani, a plusz segítségeket bevonzani. Tehát abban
1: de
0: van
1: jöttek azért most is.
0: Hát igen, de nehezebben, és abban van egy feladatunk, hogy hogyan motiváljuk a segítségeket, mert ez rengeteg kéz kell, hogy minden helyszínen a sátor álljon, az asztal oda kerüljön, a szék ott legyen, ott legyen egész nap, aki a regisztrációt végzi, aki a feladatok mellett animátorkodik a gyerekeknél, tehát hogy ez mind ember függő. Úgyhogy vannak tapasztalatok. A lakossági visszajelzést azt látjuk, hogy pozitív és jól szervezetnek, vegyesnek ítélik, ugye leírják, hogy mit hiányoltak, hogy arra figyeljünk. Én ugye abszolút mindig kritikus vagyok, amellett, hogy boldog is ilyenkor természetesen, azért mindig látom, hogy mi az, ami elmaradt, vagy kellene jövőre, vagy jobban emeljük ki, figyeljünk oda rá, tehát mindig vannak új ötletek, meg ugye jelentkeznek is új ötletek, hogy, még hívjunk, vagy ajánlkoznak, tehát ezek is nagyon jók. Például ugye így lett a lakóautóból, most ó, 3 lakókocsit lehetett megtekinteni el, de azon nem volt kamion, jövőre figyelni kell, hogy a kamion az jöjjön ki, vagy még több ilyen munkagépen, azt nagyon szeretik a gyerekek, a kisebbeket is, figyelnünk kell a babákra, hogy legyen nekik, ugye évekig volt ilyen kis baba foglalkoztató, aztán azon újítottunk, de kell, vissza kell hozni, hogy legyen a babáknak is egy ilyen kis szigete, az állatsimogatónál ki kell bővíteni, hogy nagyobb helyük legyen, szóval vannak ilyen apróságok, de például nagyon jó volt, hogy az állatbolt kijött most, és mindenféle trópusi állatot is meg lehetett tekinteni. Ezzel is ugye színesítették a programot, meg nagyon sok tényleg tevőleges dolog volt, bővült a gyerekváros, tehát a főépítésszel. Úgyhogy igazából összességében a hála, ami van, és a köszönet, hogy jöttek tényleg a főépítés is, a képzőművész építész férjével, 7.-8. éve, hogy
1: ott vannak, igen, rendszeresen.
0: Napnak,
1: igen.
0: És ezt tök önkéntesen vállalják, és itt ebben rengeteg időt, energiát tesznek bele, hogy ez nívós legyen, és mindig új dolgokon gondolkodnak. Abszolút hála és köszönet Pudit Zsoltinak, aki ugyanúgy a sport részen is mindig

0: ötlettel összefogja, felkeresi a szervezeteket, felajánlásokat tesz, tehát minden résztvevőnek az utolsó gépjárműig a kukásokkal beszélgettem, akkor ugye a buszsofőrök, akik kijönnek, hogy itt az egész napjukat odaadják a gyerekeknek, hogy tényleg a legmélyebb tisztelet, hála és köszönet, amiért itt voltak, részesei voltak, igen, foglalkoztatók, támogatók, kisegítők ennek a programnak, hogy ez így megvalósuljon, és hogy a szeretet érződjön ezen a rendezvényen.
1: Nagyon fontos.
0: Ezért köszönet.
1: Igen, igen, Ági.
0: Ebből igen. Érezték is a résztvevőket.
1: Hogyne. Lépjünk tovább mindenképpen, jó, mert még azért van rengeteg témánk. A következő napok is hoznak majd eseményeket. A Laska Fesztiválról most talán még lehet, hogy kevesebbet fogunk beszélni, majd a jövő héten bővebben, de jönnek itt a következő napok, hiszen június 4-e a trianoni emléknap, és ugye közeleg a pedagógus nap is, és lesz még egy olyan megyei program, aminek szintén ti adtok otthont. Ezekről azért röviden szóljunk néhány szót.
0: Június 4-én tartjuk ugye a trianoni megemlékezést itt az emlékműnél, a Kossuth téren. Ugye a kereskedelmi iskola adja most az ünnepi műsorát, és ugye köszöntő ünnepi beszédekkel készültünk, igen, és Szakár professzor úr tartja újra a visszaemlékező beszédét, amire várunk mindenkit tisztelettel 10 órakor, és ugye fél ábocra vesztjük az emlékzászlót, igen, és aztán ugye meg is koszorúzzuk magát az emlékművet, az országzászlót. 5-én pénteken délután pedig pedagógus napi műsorral készül a város, és ugye ezt a kamarateremben rendezzük idén, és a városi zeneiskola diákjai adnak műsort, és ugye a város díját is átadjuk, illetve a pedagógus díjakat, tehát ide várjuk a pedagógusokat, illetve a kollektívákat, a tantestületeket, hogy köszöntsék ugye a kollégáikat, és örüljenek egymás örömének. 6-án pedig a Pestvár megyei Nemzeti Művel és Intézet hozza hozzánk a tehetségpaletta programját. Ez egy, igen, megyei tehetségkutató program, képzőművészet jön hozzánk, tehát fotók, festmények, grafikák, amiknek mi helyet adunk. No. Ez itt június végéig látogatható ez a kiállítás. Mentorok fogják ugye a kiállítás megnyitó után a kiállítókat, a pályázókat ugye tájékoztatni, szaktanácsadással ellátni. Ugye a megnyitó Gazdag István, a megyei iroda vezetője tartja a megnyitót, és egy ilyen szakmai találkozó lesz itt nálunk, ez délelőtt 10 órakor kezdődik a kamaraterem, emeleti kamarateremben és a kamara galériában tekinthető meg ez a kiállítás. A Kossuth téren pedig ugye a Bavarua bőrzét tartjuk, már a nyárváró Bavarua bőrzét. Ugye ha rossz idő lenne, ne adj Isten, ugye 6-án szombaton, akkor ugye az eső miatt a bőrze az elmarad, mert ugye a program adunk helyet a kamarateremben, igen, tehát nem tudjuk, igen, betenni, igen, ezt.
1: Oda nem lehet most, igen.
0: És aztán már teljes arccal fordulunk a Laska Fesztiválnak, mert jövő héten 10-től már építjük a várost, a Laska várost kint a Budaörsi tónál, és a 13-14-én Laska Fesztivál nyitja meg a kapuit. Ez most egy kisebb, egy csökkentett Laska Fesztivál. Látszik a plakátból is, hogy kevesebb a program rajta, kevesebb a napszáma.
1: Igen, erről beszéltünk már. Igen.
0: Ugye, aki a pénteki Laskát keresi, azt a sportcsarnokba találja, mert ugye a sportok éjszakája van helyette, így döntött a fenntartó, és szombat reggel nyílik maga a Laska Fesztivál. Programelemeiben tartjuk magunkat a hagyományokhoz, ugye a körforgalomnál egy kis vidámpark, igen, várja az érdeklődőket, ugye meg lesz a Borsziget, a nagy sátor alatt az étel-ital kínáló, kézművesek, kereskedők, a nagy színpad és a kis színpad fog működni.
1: Az megy azért.
0: A kiszínpadon helyek, és feltörekvők kapnak helyet, a nagy színpadon pedig ugye két nagy név van idén, akit meghívtunk, Horváth Tamás és Bálya Lex vasárnap, Horváth Tamás szombaton, és hát a fiataloknak ugye Filót, Bongort, Éber Kómát hívtuk, és miután a pénteki nap ugye kiesett, így a szombati napon egy kicsit húztunk, és nem egy órakor ér véget, hanem 2 órakor még van egy fellépünk, tehát 3 óráig tart a szombati nap. Aha. Főzőverseny szombaton reggel várja az érdeklődő csapatokat, jelentkezéseket még várunk,
1: meghosszabbítottuk
0: a jelentkezési határidőt június 10-ig, a zsűri összeállt, úgyhogy, és vasárnap reggel pedig a sétányt is meghirdettük, ennek is összeállt már a zsűrije, meg vannak a jelentkezők, ugye ez a profi kategória.
1: Igen.
0: A szombati főzőcsapatban pedig várjuk még a jelentkezéseket, az idei évnek díszvendége Albert Irsa, ő hoz programokat a színpadra, főzőcsapatot, és ugye hozza a kis kiállító sorra is helyi hírességeiket, termékeiket, egyéb bemutatókat, úgyhogy a Városboradi átadása is lesz a nagy színpadon.
1: Ahogy szokott, igen.
0: És gyakorlatilag így várjuk ezzel a két színpad programjával és a kiegészítő programokkal a családokat, fiatalokat, felnőtteket, ugye lesznek gyerekprogramok is a két napban, gyerekkoncertek, babakonyha vasárnap.
1: Ez sem marad el.
0: Úgyhogy ezzel készülünk.
1: Nagyon remek. Oké, hát erről jövő héten majd még részletesebben szerintem érdemes lesz egyet beszélgetnünk, hogyha belefér az életedbe, bár nyilván ilyenkor azért...
0: Telefonon mindenképpen.
1: Telefonon, ha más nem, akkor úgy, ahogy most meg tudjuk ezt majd oldani, mert azért mindenképpen kell a hírverés, meg hát természetesen azért a programajánló műsorunkban is rendszeresen ott szerepel ez a remek program. Hát Ági, köszönöm szépen, hát unatkozás az nincs, azt látom innen is, és én azt hiszem, hogy ez mindenkinek csak örömére válik, és remélem, hogy nektek is, akik sokat fáradoztok ugyan, de látjátok az örömöt az emberek szemében, akkor azért ez egyfajta fizetség már önmagában is, ugye?
0: Hát igen, a erkölcsi, igen, az igen, de hát azért jól jön a havi pittyenés a telefonokon természetesen, tehát azért csak a fenntartó küldje azt a működési díjat rendesen.
1: Oké. Na hát ez a telefon is itt, ami most beszélgetünk, pittyenni fog mindjárt egyet, mert befejezzük ezt az interjút most. Hát Ági, még egyszer köszönöm szépen neked, és számos, sőt, mondhatni számtalan munkatársadnak nagyon jó munkát kívánok, és azt kívánom mindenkinek, hogy jó érezze magát ezeken a programokon, amiket ti szerveztek, és akkor jövő héten még a Laskára mindenképpen visszatérünk. Détári Lukács, Ági, köszönöm szépen.
0: Én is köszönjük.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Let's get down to business.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor. Egy dal fér még ide, ez pedig legyen a New Level Empire 2023-as felvétele, melynek címe az, hogy Velem. Hát nem velem fognak maradni, hanem most Vörös Nándival fognak maradni. A következő órában vele találkozhatnak majd. Ezt is érdemes lesz hallgatni. Sok jó muzsikával és sok jó dumával jön majd Nándi is, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni itt a 92.5-ön. Én pedig holnap a szokott időben így 6 és 8 óra között várom majd a kedves hallgatókat az esti beszélgetős műsorral. Találkozunk tehát szerdán, Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: long time. Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak méghozzá 0630 592 92-ös SMS számon, könnyű megjegyezni, hiszen pont mint a frekvenciánk, ez is 92.5-ös. Aztán van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglitradio.hu, ide is várjuk a válaszokat, és a Facebookon is, facebook.com/ceglitradio, írhatnak nekünk, hogyha gondolják, bár leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a népszerűbb lenni. Az e-mailt akkor, hogyha kicsit hosszabban fogalmazzák meg a választ, de hogyha röviden, akkor az SMS talán ez a legnépszerűbb. Mivel ismerős kérdéssel megyünk tovább, vagy hát újra elővesszük, ezért bent maradt válaszokkal haladunk a műsor elején. A kérdés pedig nem más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? Egy alkalommal már foglalkoztunk a témával, de rengeteg választ kaptunk szerencsére, úgyhogy a bent maradt válaszokkal kezdünk tehát. Papa azt írja nekünk, ez van az üzenet végén, általában minden sorozatot megnézek egy kivételével, amit Tony Shalhoub által alakított karakter miatt ki nem állhatok, és ez nem más, mint a Monk. Ugyebár, most csak előveszem az emlékeimből, Monk a flúgos nyomozó, azt hiszem, hogy ez volt a címe. Igen, de hát szerintem egyébként pont azt, hogy ilyen fura benne a főszereplő, azt ő jól hozza, csak ez a karakter, ez sok mindenkit, hát úgy, hogy mondjam, idegesít, vagy izzadni kezd tőle, vagy hát ilyen fura, szorongó érzést kelt az emberben, de pont ez a szerepe, úgyhogy végül szerintem jól játsza, de lehet, hogy valakinek ez a karakter teljesen unszimpatikus. Azt írja nekünk Mónika, hogy Stól bármiben, talán Stól Andrást, igen, az előző adásban is megneveztük. Laura pedig azt írja, hogy Breaking Bad, azaz a totál szívás, kb. 3 epizódig bírtam. Hát arról már volt szó szintén az előző adásban, hogy a Breaking Bad-et nagyon sokan szeretik, nagyon sokan pedig nagyon nem szeretik. Itt van Gyurika üzenete, aki azt írja, hogy Temu Messiást meglátom vagy meghallom. Hát, most itt kérnék egy kis segítséget, hogy ki a Temu Messiás, mert nem fogok tudni rájönni, de talán mindegy is. Azt írja nekünk Eszter, hogy Simlis és a Szende. Bruce Willis volt benne, szőkenő, aki a társa volt, a szinkronja borzalmas volt, szüleim nézték, nem volt rész, amit bírtam volna 5 percnél tovább. Eszembe kéne, hogy jusson a színésznő neve is, de sajnos nem fog. Még gyerekkoromból én is emlékszek erre a sorozatra. Nekem a címe volt inkább idegesítő, hogy a Simlis és a Szende, ez nekem olyan furán hangzott. Mind a két szó már annyira idejétmúltnak tűnt akkor is, ma meg végképp, úgyhogy így nem tudom, nekem emiatt nem volt szimpatikus a sorozat, hogy ki hogy játszott és ki hogy szinkronizált, arra már végképp nem emlékszem, de tény, ezt az előző adás alatt megemlítettük, hogy a szinkron is olyan tud lenni, ami miatt megutálunk egy-egy szerepet, vagy színészt, vagy karaktert. Még nézzük János üzeneteit. Mr. Bean, égnek áll tőle a hajam, annyira erőltetett nekem, hogy az agyvérzés kerülget, ha meglátom. Hát igen, itt is kétféle iskola van, valaki nagyon szereti Rowan Atkinson munkásságát, valaki meg nagyon nem. Egyébként más karaktereket is előadott ő már a történelem során, már mint hogy voltak sorozatai is, amiben mást játszott, és filmekben is feltűnt, nem mindig csak Mr. Bean-ként működött, valószínűleg téged csak ez az egy karakter idegesít. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát a mai napon másodszorra már, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, küldj el nekünk 0635 92 5 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok ma

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a mai kérdés a Ceglét hangjában, nem első alkalommal, másodjára vesszük elő ezt a kérdést, ezért a bent maradt válaszokkal kezdünk, de hogyha önnek van új válasza, vagy eszébe jutott még valaki, elküldheti nekünk a 0635-925-925-re SMS-ben, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Szőke László azt írja, hogy a szomszédok teljes, kivéve Janka néni és Taki bácsi. Tehát akkor László, az van, hogy mégiscsak néztette a szomszédokat, mert két karaktert meg tudták kedvelni, tehát, de mondjuk akkoriban nem is volt nagyon lehetőség más nézni, ez is igaz, de nézte az ember, és akkor is, hogyha idegeskedett rajta, legalább volt miről beszélgetni másnap a munkahelyen. Ha nem tudom már, milyen napon volt a szomszédok, talán csütörtökön, de ebben nem vagyok biztos, nem is fontos, a lényeg az, hogy köszönjük a választ. Gábor azt írja, hogy inkább olyan színészek vannak, akik miatt le se ülök megnézni. Na de hát pont arra lennénk kíváncsiak, kedves Gábor, hogy kik ezek a színészek, mert hogy erről szól a mai adás, viszont példát nem írtál, de azért köszönjük a te üzenetedet is. Beáta írja, hogy Ray Donovan felesége annyira idegesített, hogy egy teljes évadot kihagytam, aztán meghaltam ő, onnan néztem újra, de azokat a részeket átpörgettem, ahol visszatérő karakterként jelen volt, idegesítő volt a szinkron hangja is, meg az egész karakter. De akkor nem lesz az, hogy mikor átlépsz részeket, esetleg kimarad olyan információ, ami a teljes megértés szempontjából fontos. Mármint, hogy az ilyen sorozatokban azért legtöbbször vannak részenként is események, meg van egy teljes történet, ami végig öleli az összes évadot, és így ebből ki lehet maradni. Na mindegy. Kata azt írja nekünk, hogy az olajügynökben Billy Bob volt felesége. Na még egy feleség. Minden esetre ez nekem nincs meg, de köszönjük a választ. Niki azt írja, hogy Batmanben, amikor Robert Pattinson játszotta, én Robert Pattinsont egyébként bírtam Batmanként, sőt, az Alkonyat óta tulajdonképpen nekem egyre több filmben mutatja meg, hogy ő igenis tud játszani. Ott van a Vizet az elefántnak, vagy a Világító torony, vagy vannak olyan drámái, amiben azért meg kell villantani a tehetségét, és szerintem Batmanként se volt rossz. Az tény, hogy nem, ha ránézek, nem Batman jut eszembe, tehát nem egy olyan karakter, mint amikor mondjuk a Christopher Nolan féle filmben Christian Bale játszotta. Ő azért Batmanebb, nekem minden esetre szerintem nem volt rossz. Igen, Dr. Murphy és Monk, ezt K. Tiborné írja nekünk. Dr. Murphy, néztem egy darabig, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy az milyen sorozat, valami nyomozós, arra emlékszem, és a Monk az előbb már előkerült, úgyhogy köszönjük szépen. Attila a következő, Jim Parsons az Agymenőkből, illetve a sorozat minden szereplője, kritikán aluli sorozatnak tartom, ripacskodó színészekkel és épp észrel fel nem tudom fogni, hogy mit esznek rajta az emberek. Hát pont egy olyan műsorvezetőnek küldted el, aki imádja az Agymenőket. Nekem először tényleg ilyen volt, amit te írsz le, hogy tulajdonképpen idegesítő karakterek, túl vagy játszva, de hát ahogy már beszéltük más adásokban is, hogyha nem lennének érdekesek a karakterek, akkor nem készülne sorozat róluk. Nyilván nem valódi karakterek ők, de hát úgy kell megírni, hogy minden kicsit el legyen túlozva. Minden esetre szerintem adni kell egy pár rész esélyt az elejétől kezdve a sorozatnak, és akkor az ember rá tud kattanni, bár az igaz, hogy én az ilyen szituációs komédiákat, a szitkomokat amúgy is nagyon szeretem. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatóink, mert hogy van még két blokk ebben az órában és a teljes következő órában, és azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy volt-e olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta. Ceglét Rádió 92.5.

Nosfor A2 a csaj. Ezt írja nekünk Richard, a kérdésünk pedig az, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Nos, ez a Ceglét hangja című műsor, ahol erre a kérdésre várom ma a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, és ez a sorozat nem más, Nosfor A2, ez egy rendszám, hogyha magyarul akarnám olvasni, akkor nos, 4A2, és hogyha az ember ezt összeolvassa, akkor az jön ki, hogy Nosferatu, tehát valami olyas, mint a Nosferatu, ez, ha jól tudom, Stephen King és a fiának a közös írománya, és abból készült egy sorozat, úgyhogy ilyen kicsit horror, kicsit thriller dolog, sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudom azt sem, hogy ki a csaj belőle, de minden esetre arra emlékszem, hogy talán 2 évad is kijött belőle, és akkor sokan emlegették, hogy ez egy érdekes sorozat, de sajnos nem tudok többet hozzászólni, pár hallgatót talán képbe tudtam helyezni, hogy mi is ez. Éva azt írja, bármilyen film, ahol a főhősnő nem csukja be a száját, résnyire nyitva van, mindig. Egyébként igen, a filmes klisék műsorba is beleillett volna ez, ugye nem sokkal ezelőtt olyan filmes kliséket is kerestünk a kedves Cegléd Rádió hallgatókkal, amik nagyon idegesítőek és örökre visszatérnek minden filmben, hát a nyitott száj is ilyesmi, úgyhogy Éva ezeket a filmeket nem is szereti, és ezeket a főhősnőket, pedig van benne valami szexi, gondolom ezért csinálják. Azt írja nekünk András, hogy rossz a jó barátokból. Még szerencsé, hogy nem jó a rossz barátokból. Na, ez most mindegy, rossz vicc volt. Rossz vicc volt, ha értik. A lényeg az, hogy hát igen, fura karakter ez tény, de ezt kell csinálnia. Úgyhogy szerintem ő jól hozza David Schwimmer ezt a, vagy Schwimmer, nem tudom, hogy kell ejteni helyesen, de jól hozza rossz karakterét, tehát nem rosszul. Na, hagyjuk. Menjünk tovább. Az a lényeg, hogy itt van nekünk Robert üzenete, sok a kedvence Denzel Washington, olyan szinten irritál, hogy egyetlen filmjét sem láttam. Egyébként igen, sokan szeretik, én nem vagyok úgy különösebben oda érte, de nem is mondanám, hogy irritál, viszont teljesen elfogadom azt, hogy valakinek nem szimpatikus. Attila azt írja nekünk, hogy Sam Worthington bármiben, de a Terminátor megváltást különösen elrontotta ő. Igen, hát a Terminátor sorozatban mindig próbáltak nagy visszatéréseket, meg ilyesmit. Szerintem pont a Megváltás az egyik legjobb Terminátor folytatás volt az alap és a Terminátor 2 után. Minden esetre tényleg nem, ha belegondolok, tényleg nem egy túl jó színész, tehát aki annyira karakteres és annyira le tud hozni bármit, viszont azért a rosszak közé se sorolnám. Köszönjük az üzenetet. Jácint azt írja, a 40 éves szűz 3/4-ig végig szenvedtem, utána kikapcsoltam, de igazából bármi, amiben Steve Carell szerepel, szerintem nem humoros, de Will Ferrell is borzasztóan gyenge színész. Egyébként ez nagyon érdekes, mert ők azt hiszem, hogy barátok is, Steve Carell és Will Ferrell, még a nevük is hasonlít és jóban is vannak. Én Steve Carellnek, hogyha mondhatok valamit, akkor az írásait viszont nagyon szeretem, mert ő mondjuk ilyen abszurd sorozatot, vagy ilyen, hát mondhatni az is, hogy sitcomot, de inkább komédiát is rendez és ír, és abban viszont nagyon erős. Szerintem sem annyira jó színészek, egyikük sem, de hát ez emberek véleménye, és valaki meg máshogy gondolja. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, akkor néhány zene után is tartson velünk, mert meghalljuk, hogy a ceglédieket még kiidegesíti. Cegléd rá!

0: Ceglét hangjában foglalkoztunk már kedvenc filmekkel, kedvenc színészekkel, idegesítő filmes klisékkel, de olyan is volt, hogy megkérdeztük, hogy van-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta. Ma is ezt a kérdést tesszük elő, ugyanis rengeteg bennmaradt üzenetünk volt az első adás alkalmával, és még talán kettő van előttem, ami régi üzenet, utána pedig jönnek a ma érkezett üzenetek, mert szerencsére ma is küldenek nekünk a kedves hallgatók válaszokat méghozzá 0635 925 925-re leginkább. Azt írja nekünk Attila, hogy Star Trek Discovery, a kapitányt játszó Soneca Martin Green folyamatosan ráncolja a homlokát és mindenen meghatódik, borzalmasan idegesítő, egysíkú, logikátlan a karakterén nézve, iszonyat gyenge a színésznő. Hát sajnos a Star Trek világában én nem vagyok otthon, én mindig is Star Wars-os voltam, az egyik nem zárja ki a másikat, én azt tudom, de valamiért sosem vonzott, már szerintem a magyar elnevezése, hogy űrszekerek, nekem már ez is kicsit hogy mondjam, bénácska volt, és ezért már gyerekkoromban sem igazán figyeltem rá oda. Nagyon sokan szeretik, de nem tudom ki ez a hölgy, úgyhogy aki tudja, az biztos bólogat, vagy nagyon tiltakozik most a rádiókészülékek előtt. Tóth Imre csak annyit írt nekünk, hogy bombák földje, Harangozó István pedig csak annyit írt nekünk, hogy gyalogkakuk. Én nem tudom, hogy abból film is, vagy sorozat is készült, mármint hogy nyilván egy rajzfilm sorozat, de azért egy rajzfilm karakter az furcsán idegesítő, hát neki pont az a dolga, hogy olyan legyen, amilyen, úgyhogy azt nem lehet rosszul vagy jól csinálni szerintem, de gyerekkoromban én se voltam oda érte, inkább mást néztem, hogyha volt lehetőség. Azt írja nekünk Eliott, hogy Aranyélet, Döbrösi Laura, azaz Mira. Végignéztem persze, de az ő jeleneteinél vártam, hogy mikor ugrunk végre tovább. Én is nehezen indultam a Laurával, de aztán szerintem megkedveltem szépen lassan, és a mai napig kedvelem a színésznőt, úgyhogy kicsit értem, mire gondolsz, de szerintem ő belejött a második, harmadik évadra. Hajnal Kasztír, hogy kiút összes szereplője, szinte idegesítő. Hát akkor miért nézel egy ilyen sorozatot? Merül fel a kérdés, de hogyha jó a sztori, akkor persze az ember megnézi. Nem versz át, idézőjelben van ez téve, Judit küldte, a főszereplő színésznő játéka nem volt meggyőző számomra, és most finoman fogalmaztam. Hát igen, ez megesik, nem ismerem a Nem versz át című filmet és vagy sorozatot, bármi is legyen az, de köszönjük a választ. Jennifer Lawrence-t nem szeretem, ezt pedig Éva küldte el nekünk, ehhez mindenkinek megvan a joga, én egyébként kedvelem, nem mindig voltak erős alakításai, de volt olyan is szerintem. És van egy filmje, a Vörös Veréb, ami az én nevemre hasonlít, úgyhogy már csak ezért is kötelező kedvelnem. Nem igaz. A benned lakozó fenevad, Claire Danes írja nekünk Andrea, és nem ismerem sajnos ezt az alkotást se, de azért is jó az a műsor, mert így hamarosan rá is fogok keresni erre is, meg a Nem versz átra is, hogy mik ezek, hát majd megtetszik valamelyik. Úgyhogy most egyelőre megyünk zenélni, kedves hallgatók, de hamarosan a következő órában is ugyanez lesz a kérdésünk, a főszereplők, akik idegesítették és emiatt nem nézték tovább a sorozatot vagy filmet, de hogyha mellékszereplőt írnak nekünk, az is egészen nyugodtan jöhet, 0635 925 925.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égészsebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy olyan kérdéssel, amit második alkalommal veszünk elő. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És úgy látszik, hogy volt, mert rengeteg válaszunk érkezik, most már az újakkal megyünk tovább, ugye a műsor első felében a bent maradt üzenetekkel folytattuk, és most pedig jönnek az új üzenetek, meg hogyha annyi lesz, hogy esetleg már nem tudjuk kitölteni vele a műsort, illetve azt is jól tudják, hogyha nagyon sok válasz érkezik, akkor még egy harmadik adás is születhet ebből, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű a téma. Bármelyik magyar sorozat, bármelyik szereplője érje nekünk, Laca. Olyan, mintha nyelvművelési és irodalmi estet tartanának. Hát ki a lópikula beszél így, mint ezek a színészek bármiben? Egyébként teljesen igaz, és ezt már többször felhoztam, hogy például a magázódás. Maga ne mondja meg nekem. Még hogyha magázódunk is, akkor inkább sokkal inkább használjuk az ön szót, mint a magát, mert a magácska az olyan, nem tudom, valahogy nem jön át nekem. De rengeteg ilyen van, amikor, hogy benne vagyunk a pácban, társaságot kapunk, soha nem használunk ilyeneket a való életben, vagyis én még nem hallottam máshonnan, csak tévéből, filmekből, sorozatokból, és valamiért valaki, aki fordít, ezt mindenképpen szereti használni, pedig annyira életszerűtlen. Azt írja nekünk Krisztina, hogy mostanában a mi kis falunkban Nelly és Zsolt karaktere nagyon idegesít. Hát igen, azért nagy változásokon ment át a mi kis falunk. Új szereplők jöttek, van, aki elment, van, aki benne maradt, de megváltozott kicsit. És hát igen, ez azzal jár, hogy nem mindig kedvelünk meg minden új szereplőt, benne van a pakliban. Ferenc azt írta, hogy Kylo Ren és Ben Solo. Hogyha valakinek nem lenne meg, ez viszont tényleg Star Wars, nem pedig Star Trek. És Kylo Ren, hát tulajdonképpen a Han Solo-nak a fia, de na most nem akarok túl sok mindent elmondani, persze, minden esetre ő is Jedi lesz, és a rossz oldalra áll, a sötét oldalra, és tényleg fura egy kicsit. Én a színész, aki játssza Kylo Ren-t, akkor láttam először filmben, Adam Driver, azt hiszem a neve, és hát nekem tényleg nagyon fura volt, nem, valahogy nem őt képzeltem volna oda, de Adam Driver egy feldolgozásban például Piton professzort nagyon jól hozná le, hogyha még pár évet várunk vele, szerintem ő tökéletes választás lenne rá. Kylo Renre tényleg nem volt az igazi, de hát mindegy, ez már így alakult. Megyünk tovább, itt van Mészáros István üzenete, Kassa Tibi bármiben is szerepel. Hát igen, megértem, hogy miért idegesítő a karaktere egy kicsit, meg amikor parodizálják, legtöbben a szájmozgását és a hangját szokták parodizálni, ami kicsit érdekes, de egyébként én már láttam elhelyezkedni jól egy szerepben, mármint ilyen műsorvezetői szerepben, de tényleg, hogy az benne van a karakterében, hogy tud idegesíteni embereket, még hogyha sorozatban nem is szerepel, vagy én még nem láttam legalábbis. David Harbour, ezt egyébként pont David, egy Dávid nevű kedves hallgató írja nekünk, Stranger Things, bár maga a film is egy nagy rakás, úgy, ahogy van. Szerintem, nem tudom, mert én még nem néztem végig, de 3 évadot már leküzdöttem. Nem volt nagy küzdelem, mert engem érdekelt, de hogy mi lesz a vége, azt nem tudom, és azt se tudom, hogy ki David Harbour így hirtelen a sorozatból, de tudom, szerintem ő a sheriff. És igen, ő is megosztó karakter eléggé. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? De voltám, írja nekünk Mária, de hogy mit írt még, az néhány zene múlva derül ki.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? De voltám, írja nekünk Mária, nem írom meg a színésznő nevét, de egy filmjét sem nézem meg, pedig jó színésznő, de halottról vagy jót, vagy semmit. Ez is igaz, bár nem tudtunk meg túl sokat az üzenetből, viszont van ilyen színésznő, ezek szerint, aki amúgy még a te állításod szerint is jó, és mégsem nézed meg a filmjeit. Vannak ellentmondások az üzenetben, de azért nagyon köszönjük, hogyha ön is küldene egy üzenetet, akkor a 0635925925-ös SMS számra megteheti, vagy e-mail leszed a kívánság@ceglidradio.hu-ra, tehát akkor újra egyben, szépen, kívánság@ceglidradio.hu. Dorottya azt írja nekünk, hogy The Big Bang Theory annyira, hogy el sem kezdtem, ez megint az agymenő, kedves hallgatók, és valakinek tényleg ennyire idegesítő, már többen is jelezték, én akkor is szeretem, ez van. Fear of the Walking Dead. Ugye ezt Andreától kaptuk, és a Walking Dead című sorozat, amikor ilyen zombi apokalipszisra ébred a főhősünk, és ellepték a zombik a földet. Ez egy híres és egyébként népszerű sorozat volt, és lett egy testvér sorozata, a Fear of the Walking Dead, de hát tény, hogy az nem annyira sikerült, és szerintem ez a zombi láz, ez amúgy is elkezdett csökkenni, mire ez a spin-off kijött, és így már nem tudott nagyot menni, azt nem is, hát, és nem is volt olyan jó, úgyhogy igen. Emese azt írja, hogy Vin Diesel, nem tudom az okát, de hány ingert kapok tőle. Hát ezt is meg tudom érteni. Ritkán hallunk mondjuk Vin Diesel-el kapcsolatban ilyet, de valakit ezek szerint zavar. Dallas, az a szőke csaj, írja nekünk Tibor. Azt hiszem a Bobby és Jockey húga, nem jut eszembe a neve. Szerintem, hogyha Cindy volt talán, nem biztos, de mintha ez rémlene, nagyon régen volt, és apukám törpekengurúnak hívta. Nem tudom, hogy miért, ez megmaradt gyerekkoromból, de a neve az már nem. Ágnes pedig azt írja, hogy Hermione-t és Harry Pottert alakító színészek, hát ugye Emma Watson, Hermione és Daniel Radcliffe, Harry Potter. Szerintem mióta a Harry Potter sorozat véget ért, bár abban se voltak rosszak, de azért a külön kis filmes világuk, vagy sorozatbeli világuk mind a kettőnek elkezdett kialakulni, és én nem tartom őket rossznak. Daniel Radcliffe kifejezetten elmondta, hogy ki akar lépni a Harry Potter karakterből, ezért elég sokfajta szerepet elvállalt, és egyébként meg is tudta csillogtatni azt, hogy tényleg vannak színészi képességei. Úgyhogy én megkedveltem őket, meg már előtte is mondjuk a Harry Pottert is bírtam, olvasni is, meg annak idején a filmeket is. Most majd kíváncsi leszek a sorozatra, ami hamarosan érkezik. Stand-up comedy minden egyes szereplője, ez Sándor írja nekünk, de csak azért, mert más embereken köszörülik a nyelvüket. Hát meg kell, hogy védjem a stand-uposokat, mármint, hogy persze van ilyen rész is, amikor beszólogatnak és kinevetnek valakit, az általában szerintem megadja az okát ennek, de nagyon sokszor például Kovács András Péternél vagy Ráskó Eszternél, rengeteg stand-uposnál a saját életük abból merítenek, és a saját eseteiket mesélik el, és ráadásul valamilyen üzenettel, vagy némi gondolatébresztő tartalommal jön el az ember, hogyha ezekre odafigyel. Úgyhogy én szeretem a stand-up comedy-t, nem mindenkit, de vannak nagyon jók szerintem, és nem feltétlenül arról szól, hogy másokat csúfoljanak ki, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Joffrey herceg a trónok harcában, de hál' Istennek kifolyt a szeméből a vér, de a színészt imádom, jó színész, mivel meg tudta utáltatni a karakterét az emberiséggel, és az szerintem nehezebb, mint megszerettetni. Na érdekes, mert ugye az a kérdésünk, hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. És ezek szerint a Joffreyt játszó színész, egyébként én is pont így vagyok vele, ahogy a névtelen üzenet küldőnk írja, hogy rázott tőle a hideg, annyira gonosz karakter volt, de nem hagytam volna abban a sorozatot miatta, mert pont ezért érdekelt még jobban, hogy úristen, egyrészt, hogy de jó játsza, mennyire idegesítő karakter, és látni akartam, ahogy végül majd legyőzik valamilyen módon, úgyhogy én teljesen megértem ezt, viszont szerencsére ezek szerint te sem, és én sem hagytuk abba ezt a sorozatot miatta. Kedves hallgatók, még mindig van üzenetünk, és még mindig van két blokkunk, úgyhogy tartsanak velünk, hamarosan kiderül, hogy a ceglédieknek kik voltak azok a főszereplők, akik annyira idegesítőek voltak, hogy nem néztek tovább filmet vagy sorozatot miatta.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd.

0: Bolton főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, ez a második adásunk ebben a témában, de már új válaszok jönnek, sok bent maradt üzenetünk volt a műsor elején, most már pedig ott tartunk, hogy az új üzeneteket olvassuk be, amiből elég sok jön, úgyhogy remélhetőleg be tudjuk fejezni, de hogyha nem, akkor lesz még egy adás ebből, vagy pedig egy ilyen különleges vegyesvágott adásban majd sorra kerül mindenki, hamarosan lesz egy ilyenünk, mert már kétszer is volt, hogy a megmaradt kérdés darabokból összejött annyi válasz, hogy mondjuk 3-4 kérdésből csináltam egy adást, de erre majd visszatérünk akkor. Viszont, hogyha főszereplővel kapcsolatban írna nekünk, akkor 0635-925-925, két szót írt nekünk Péter, ifjú Sheldon. Ugye az agymenőkről már sokat beszéltünk, az első adásban is, meg ebben is, de az ifjú Sheldon még nem hozta föl senki, ugyebár a Sheldon karakterének a gyerekkoráról szól ez a sorozat, úgyhogy aki az agymenőket nem szerette, valószínűleg ez se fogja, a készítők nyilván ugyanazok, de szerintem ez se volt rossz sorozat, kicsit megismerjük, hogy egy Jennynek milyen a gyerekkora. Én bírtam. Gergely azt írja, hogy Shia LaBeouf a Transformersben miatta azóta sem próbálkoztam újra ezekkel a filmekkel. Hát ugye a Transformers amúgy is szerintem egy ilyen Michael Bay-féle robotok és robbanások és harc, pörgős film, de Shia szerintem nem volt különösen jó vagy rossz benne, de megértem, hogyha valakinek nem tetszett. Balázs azt írja, hogy mindenki, aki váltotta Michelle Wilde-ot, hát erről most nem is nyitnék nagyobb vitát, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, az tudja, aki meg nem, az majd megtudja valamikor. Barátok közt ezt Zoltán írta, egyszerűen nem érti, hogy miért, mert egy ilyen olaszos kézjelet is ott hagyott nekem, hogy magyarázza meg valaki, hogy mégis miért jó a Barátok közt, de mégis rengetegen nézték, és nagyon sikeres sorozat volt, vagy 15-20 éven keresztül, úgyhogy, de tökre értem, hogyha valakinek ez nem tetszett. Pál azt írja, hogy Steven Seagal ripacskodásaival engem ki lehetne kergetni a világból. Ugye nem tudom, hogy Chuck Norris esetében ugye az volt, hogy harcművész volt, nem pedig színész. Steven Seagalnál nem tudom, hogy ez így volt-e, minden esetre tényleg nem sokat alakított, így az arcával legalábbis nem színészkedett, de valaki mégis nagyon szerette a filmjeit. A Renitens, az identitás zavaros tehetségtelen Borbély Alexandrával, ugye itt váltás történt, eredetileg nem ő játszotta a Renitensnek a főszerepét, aztán valamiért leserélték a főszereplőt, de a sorozatot folytatni akarták. Én akkor sem néztem, amíg nem ő volt, meg azután sem néztem, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Egyébként Borbély Alexandrát nem tartom rossz színésznek, de azt nem tudom, hogy ebben mit alakított. Sándor azt írja, az Akkultus, nagy megkönnyebbülés volt hallani, hogy meghalt a Squid Game Jedi. Hát erről nem tudok nyilatkozni, nem néztem az Akkultust sem, a Squid Game-et néztem ugyan, de hogy most kiről van szó pontosan, hát ezt én nem tudom, és most így hirtelen utána se tudok nézni, úgyhogy megyünk tovább. Alexandra írja, hogy Rayhan a Melissa a Zöld Völgy lányából. Ezt sem ismerem, ezt a sorozatot, néha sajnos ilyen is van, amikor a műsorvezető elakad, úgyhogy menjünk tovább olyannal, amit már tudok. The Walking Dead Negan, ezt Anita írja nekünk, nem a színészt, a karaktert nem bírtam elviselni, hát neki az volt a szerepe, hogy egy ilyen idegesítő, gonosz karakter legyen. A színészt én nagyon szeretem, nem fog eszembe jutni a neve, de nagyon sok filmben feltűnik, vagy pontosabban filmekben és sorozatokban is. Aztán bármi, amiben Henry Cavill szerepel, akkor te lehet, hogy örültél, mikor a vajákban leváltották őt. Szerintem Supermannek ő nagyon jó volt, nem vagyok egy nagy DC fan, de minden esetre szerintem a Superman karakter illet hozzá, megvan az a fizimiskája is, megvan az izomzata is, és ott egy kicsit ilyen furcsának is kellett lenni, hiszen Superman nem a földről származik, ezért azt jól hozta szerintem. Győzik-e show bármely szereplője, írja nekünk Tibor, és hát ilyet is lehet nekünk írni, még hogyha nem is valódi sorozat, hanem ilyen kamu reality, de azért köszönjük, és kedves hallgatók, ez az a pont, amikor el kell mondjam, hogy még egy blokkra visszajövünk, de az már az utolsó lesz, úgyhogy szerintem már üzenetet nem érdemes küldeni, ha mégis, akkor 0635-925-925.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Az utolsó blokkjára tér vissza ma a Ceglét hangja, kedves hallgatók, de senki ne aggódjon, mert hogy nem ér véget a műsor, csak a mai napra, holnap egy új témával jövünk, és akkor is kérdezem majd önöket, és holnap is válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n, ez már önökön múlik, és ez a téma is, amit ma elővettünk újra, visszatér majd. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, vagy elküldték nekünk, vagy elfogják, mert hogy mondom, lesz egy harmadik adás is ebből, sajnos nem értünk a végére, de ez tulajdonképpen jó hír is, mert ezek szerint népszerű a téma. Azt írja nekünk András, hogy CSI, Miami helyszínelők, Kelly, bűnrossz volt a színésznő, mondjuk illett hozzá a rossz szinkron is. Igen, hát amikor még a legelső adásban vettük elő, hogy mik is azok a feltételek, amitől meg tudunk utálni valakit, vagy valamit, akár sorozatot, akár színészt, akár szinkronhangot, közte volt igen a szinkron is, a rossz játék, vagy hogyha a karakter maga olyan, ami számunkra, hát hogy mondjam, kellemetlen, és ezek miatt megutálunk színészeket is, vagy akár sorozatokat, vagy filmet. Szinkron miatt is írja nekünk Éva, és hát nem tudom, hogy mi szinkron miatt is, minden esetre én felolvastam a kedves hallgató válaszát, köszönjük szépen. Rob Schneider bármiben, ezt pedig Ildikótól kaptuk, hát igen, Rob Schneider azért nagyon nehéz a kérdés, mert én mindig keverem Ron Schneidert és Rob Schneidert, de a Rob Schneider azt hiszem a fiatalabbik, aki a tök alsóban és a tök állatban meg ezekben játszott. Hát tényleg idegesítő egy karakter, de pontosan ez a szerepe, úgyhogy vagy lehet ezért nagyon szeretni, vagy lehet pont emiatt nagyon utálni. Minden esetre ezekben a filmekben legtöbbször ilyen cameo szerepe van, mondjuk Adam Sandlerrel szokott sokszor megjelenni, és akkor van egy mellékszereplő, akit ő alakít, és akkor annak kéne örülnünk, hát én sem örülök neki, sokszor megmondom őszintén. És akkor nézzünk egy utolsót mára, Borbély Alexandra miatt nem nézem tovább a Renitens című sorit, Gáspár Kata után, hát szerintem borzalom, harmadszorra beszélgettünk erről a szerepről, és igen, ez nagyon érdekes, hogy mennyire megosztó tud lenni, minden esetre nagyon köszönjük ezt a választ is, most már tényleg kíváncsi leszek erre a sorozatra, lehet, hogy megnézem a Gáspár Katás verziót és a Borbély Alexandrást is, mert hogy most már, ha ennyire sokan írnak róla, és én még nem ismerem, akkor kellemetlenül érzem magam. Biztos lesz a következő adásban is olyan, mikor ezt a témát újra elővesszük, hogy nem fogom tudni, hogy kiről van szó, de hát ennek megvan a varázsa, és az ember utána nézhet, vagy felhívhatja valaki más figyelmét arra, hogy mire figyeljen, vagy ne figyeljen. Minden esetre köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, és remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak a telek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBI a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Agteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Hírek a Ceglid Rádióban.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László Alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égészsebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBI a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Változékony idő várható, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Az országos egészségbiztosítási pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól szeptember 1-től, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás Debrecenben ápolt 4 sérültjének állapota, egyikük már elhagyhatta az egyetemi klinika intenzív osztályát, kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik, közölte az egyetem. A MOL tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.